0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See

0: van a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A folytatásban a brit és a svéd elektronikus zene nagyszerű találkozása, Joel Corey Galantis és a Stay a Little Longer. A Galantis ugye egy Grammy-díjra jelölt eredetileg duó, elektronikus zenei projekt. Most már egy személyes show, Christian Carlson, művész nevén Bloodshy producer vezeti a Galantis. Például ők készítették el a Heartbreak Anthem-et David Guettával. Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokált kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Közös vacsorával a mentális betegségek ellen különös tanulmány látott napvilágot, a Vanpol publikációjának eredményeiből kiderült, 10-ből 4 szülő azt állítja, hogy hetente 3-szor vagy annál kevesebb szer vacsorázik együtt a családja. A tanulmány szerint, ha egy anya vagy apa nem vacsorázik együtt a családdal, akkor a gyerekek olyan mentális sérüléseket szenvedhetnek, amelyek miatt később nem megfelelő viselkedési minták alakulhatnak ki náluk. A tanulmány szerint a szülők egyébként érzik a problémát, főleg a vacsorával járó szociális interakció hiánya az, ami zavarja őket. Több mint felük állítja azt, hogy a vacsorázás a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel nem töltenek együtt elég minőségi időt. A tanulmány tovább megy, a közös vacsorákat összefüggésbe hozták az elhízások, kábítószer használat, valamint az étkezési zavarok alacsonyabb kockázatával, de a középiskola elvégzésének megnövekedett esélyével is. A vacsora asztalnál folytatott beszélgetések ráadásul társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül bővítik a gyerekek szókincsét és olvasási képességét. A kutatók 1402 éves gyerekkel rendelkező családot vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerek egy héten hányszor étkezik mindkét szülővel együtt, és hányszor csak az egyikükkel. Ezután a gyerekek 4-5 éves korában kérdéseket tettek fel a szülőknek a gyerekek viselkedéséről, például, hogy milyen gyakran kapnak dürohamot, vagy hányszor nem megfelelő a viselkedésük. Ebből következtették, hogy azok a gyerekek, akik kevesebbszer étkeztek együtt az édesapjukkal, vagy külön az édesanyjukkal, a későbbiekben rosszabbul viselkedtek, mint azok, akik mindkét szülőt az asztalnál tudhatták. A kutatás vezetői szerint a családi étkezések a gyerekek számára az egyik legfontosabb tanulási környezet, ezért is érdemes jobban figyelni rá. Ott tanulják meg, hogy a felnőttek hogyan osztják meg az ételt, hogyan beszélnek egymással, és hogyan teremtenek szemkontaktust. Az is kiderült, a munkájukkal és anyagi helyzetükkel elégedetlen apák vacsoráztak legkevesebbet a családjukkal.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most egy nagyon-nagyon tehetséges brit énekesnő dalszerző, Ray, akinek nem csak a dalaiban található meg ez a sokszínűség, zenei sokszínűség, de az előadók, akiknek írt vagy társszerzője volt a dalainak, hát ez is nagyon-nagyon szerteágazó. Ellie Goulding, Beyoncé, Charlie XCX, Zara Larsson, David Guetta, Joel Corey, Joel Legend, Emery, Mabel, és még mindig nagyon-nagyon fiatal, úgyhogy elképesztő zenei karrier áll előtte. Ezt a dalt pedig most nagyon-nagyon szeretjük tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Camera a Cyril remixben. Hát úgy tűnik, hogy Ed Sheeran elkezdett így kacsingatni az elektronikus zene felé. Ugye ez egy hivatalos remix, és a héten kiposztolta, hogy Martin Garrix-el is együtt dolgozott. Cyrillel nem sokára együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, vagyis május 24-én, pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Érkezik még hozzánk Sam Felt és a Swiss Disco is, a Rádió 1-es DJ-ek Accent. Fú, de sokan leszünk. Részletek a weboldalunkon.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
0: Elsőként a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert nem sokára a bomba páros, akikkel személyesen találkoztatunk a Budapest Parkban május 24-én. Tóth Abigail, Accent és a közös daluk, a Sugar Daddy, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hypaton, DJ producer a folytatásban, David Guetta mentoráltja. Guetta simán lansz apukája lehetne Hypatonnak, a fiatal DJ producer mégiscsak úgy hivatkozik a francia DJ sztára, hogy tesó, találkozunk az ibizai rezidenciádon nyáron. Posztolta nem olyan rég. Guettának júniustól ismét indulnak az ibizai buliai hétfőnként, és olyan sztárfellépők lesznek, mint a már is hallható Hypaton, Afrojack, Alesso, Cedric Gervais, a Chainsmokers, fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is bulizó Cyril, és még sokan mások.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ray Dalton például, akinek a hangját olyan dalokból ismerhettük meg, mint a Matt Kahn-féle Don't Worry, ebben ő vokálozott jó pár évvel ezelőtt. Aztán jöttek a saját dalok, a Do It Again. Na ez olyan nagyot ment a Rádió 1 esetnél, hogyha jól emlékszem, két Rádió 1 top 500-ban is ott volt a top 10-ben. Aztán ott volt az All We Got, és most ez a dal, amit nagyon szeretünk Ray Daltontól. Blood Running, hozom már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió Egyen éjszaka és hajnalban is csak igazi mai sláger. Mert hogyha valaki az ágyban forgolódva hallgat minket, szeretném egy picit visszaaludni, de nem megy. Hát mondom a receptet, a tuti tippet, nem saját recept, hanem alvásszakértők szerint kell így cselekednünk. Szóval szakértők szerint a gondolatainkat ilyenkor egy számunkra kedves helyre irányítsuk, ahol nagyon boldogok vagyunk. Ez megvan? Repüljünk el felette képzeletben, vagy sétálgassunk ezen a kedves helyen. Mindegy, hogy nyitva vagy csukva van-e közben a szemünk, a lényeg, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elkezdődtek az aszfaltozási munkák az Avason, idős nőtől csalták ki ingatlanát, ismét razziázik a rendőrség. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Elkezdődött az Avas főutcájának újraaszfaltozása, jelentette be Tóth Szántai József polgármester közösségi oldalán. Mint fogalmazott, három részen szakaszos lezárás

0: Tartanak az útfelújítási munkálatok a 3-as főút belvárosi szakaszán, és hamarosan a Komlóstetői Szeder utcával folytatódik Miskolc történetének legnagyobb útfelújítási programja, fogalmazott a városvezető. Egy idős, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőtől csalták ki az ingatlanát és a pénzét Miskolcon, számolt be róla a Minap. Az elkövetők a nő egészségi állapotát használták ki, mint írták, az asszony demenciával élt, így nem tudta teljes mértékben átlátni a történéseket. A csalók ezt kihasználva szerezték meg a vagyonát, az eset nagy visszhangot váltott ki, és ismét ráirányította a figyelmet az idősek védelmének fontosságára. A hatóságok vizsgálják a történteket és arra figyelmeztetnek, különösen oda kell figyelni azokra a családtagokra, akik hasonló helyzetben vannak. A szakemberek szerint elengedhetetlen a rendszeres kapcsolattartás és az ügyek nyomon követése. Ha bárki gyanús jelet tapasztal, érdemes azonnal segítséget kérni, az ilyen esetek megelőzése közös felelősség, fogalmaztak. Újra az utakon igyekszik kiszűrni a szabálytalankodókat a rendőrség egy összehangolt akcióban. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik, figyelik a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő előírások betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát. A razzia egy nagy európai közlekedésbiztonsági vizsgálat része. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A maximum hőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul. Továbbra is folytatódik a kora nyárias idő. Vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Közös vacsorával a mentális betegségek ellen különös tanulmány látott napvilágot, a Vampol publikációjának eredményeiből kiderült, 10-ből 4 szülő azt állítja, hogy hetente 3-szor vagy annál kevesebbszer vacsorázik együtt a családja. A tanulmány szerint, ha egy anya vagy apa nem vacsorázik együtt a családdal, akkor a gyerekek olyan mentális sérüléseket szenvedhetnek, amelyek miatt később nem megfelelő viselkedési minták alakulhatnak ki náluk. A tanulmány szerint a szülők egyébként érzik a problémát, főleg a vacsorával járó szociális interakció hiánya az, ami zavarja őket. Több mint felük állítja azt, hogy a vacsorázás a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel nem töltenek együtt elég minőségi időt. A tanulmány tovább megy, a közös vacsorákat összefüggésbe hozták az elhízás, a kábítószer használat, valamint az étkezési zavarok alacsonyabb kockázatával, de a középiskola elvégzésének megnövekedett esélyével is. A vacsora asztalnál folytatott beszélgetések ráadásul társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül bővítik a gyerekek szókincsét és olvasási képességét. A kutatók 1402 éves gyerekkel rendelkező családot vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerek egy héten hányszor étkezik mindkét szülővel együtt, és hányszor csak az egyikükkel. Ezután a gyerekek 4-5 éves korában kérdéseket tettek fel a szülőknek a gyerekek viselkedéséről, például, hogy milyen gyakran kapnak dűrohamot, vagy hányszor nem megfelelő a viselkedésük. Ebből következtették, hogy azok a gyerekek, akik kevesebbszer étkeztek együtt az édesapjukkal, vagy külön az édesanyjukkal, a későbbiekben rosszabbul viselkedtek, mint azok, akik mindkét szülőt az asztalnál tudhatták. A kutatás vezetői szerint a családi étkezések a gyerekek számára az egyik legfontosabb tanulási környezet, ezért is érdemes jobban figyelni rá. Ott tanulják meg, hogy a felnőttek hogyan osztják meg az ételt, hogyan beszélnek egymással, és hogyan teremtenek szemkontaktust. Az is kiderült, a munkájukkal és anyagi helyzetükkel elégedetlen apák vacsoráztak legkevesebbet a családjukkal.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban, Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig, Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a One Republic-kal közös dalát hozom. Ez a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na de akkor nézzük meg, hogy mi történik a svájci székelyű Hip Baby gyártónál, gyerekek. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen? Ausztriában elbocsátott alkalmazottat gyanúsítanak a következővel, hogy mi történt itt valójában. Őt kirúgták, ugye, Ausztriában dolgozott, ez a Hip gyár, ez ugye csecsemő ételeket csinál, tudod, ez a kis konzert, túl vagyunk a gyerekes időszakon.
2: Kis üveg,
1: bementél, megvetted a tökfőzeléket, megvetted neki a babfőzeléket, a sárgarépa főzeléket, megfogtad, kihúgapokoltad, benyomtad a gyerekbe, és boldog volt, mert evett és aludt. Ezek a kis Hip bébi ételek. Sótlan, íztelen, szarít.
3: Azt akartam mondani, hogy szerintem nem annyira jók amúgy.
1: De nekünk, a gyereknek akkor még jó 6 hónaposra, meg egy évesen, meg
3: hozzátáplázat.
2: Hát, de
1: még úgy kimérik őket, igen.
2: Muszáj valamit ennie.
1: Igen, igen. Na, és kirúgtak egy szlovák férfit, aki bosszút állt, figyelt, hogy át bosszút, és azt csinálta, hogy patkány mérget juttatott a gyártó soron keresztül a bébi konzervekbe. Na azt aztán hogy csinált a gyerekek? Ezt próbáljátok megfelelni.
2: De ha miután kirúgták, hogy ment vissza?
1: A bébi étel bűnöző. Tessék?
2: Kirúgták, és utána állt bosszút? Hogy ment vissza?
3: Nem, hát nem azonnali volt.
1: Az ügyről most fogjuk felderíteni az első kérdést.
3: Felmondtak neki, és még volt gondom, amit le kell dolgozni.
2: Aha, igen. Fönmondási.
1: Lemérgezte a bébi ételeket, és azt csinált, Ausztriában vették észre, és ott is vették őrizetbe. Elvesztette az állását, és azt csinálta, hogy patkány mérget rakott a bébi ételbe. És nem egészen tudják, hogy, mert azért ez egy zárt rendszeren keresztül megy ugye maga az, hogy belenyomják az üvegbe a kaját. És azt mondta a férfi, megzsarolta a hibgyárat, és azt mondta, hogy elmondom, hogy melyik tételt mérgezte meg patkánymérege, hogy ne kelljen kidobni nektek egy hónapi hibpadagot, viszont akkor fizessetek ki engem, vagy adjatok végkielégítést, vagy adjatok valamiféle...
3: Hát, jó nagy ostoba voltam úgy, mert...
1: Kártérítést.
3: Összességében. De nem csak az, hogy ezt kitalálta, hanem az is, hogy tudod, ilyenkor nem az van, nem az a protokoll, hogy akkor persze elhisszük neked, hogy csak ebből a 10-be raktál, hanem ilyenkor az egészet így is úgy is meg fogja semmisíteni.
2: Hát, hogyha bevallod, akkor...
1: Na, de hogy jön rá? Várj, szólt egy szülő, hogy patkányméreg van a kajában?
2: Nem, ez ő
1: hogy...
2: megmérgezte, és igen? Azonnal értesítette a gyárat, hogy méreg van a hibben, vagy hobban, és ha nem fizettek, akkor igen, nem mondom el, hogy melyikben, tehát meg kell, amit Eszter mond, meg kell semmisíteni egy hónapnyi termelést.
1: Iszonyat durva. Na most várj, ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébi ételben. Azt nem mondták, hogy ennek a mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
3: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy kisbaba szájába a patkánygyerekből. Azt gondolom.
1: Nem feltétlen tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos, hogy előnyös. Igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól, és azt mondja, figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed? A hülye telenyomta patkányméreggel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszorták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét múlva észrevették, hogy ájjájájájáj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő meg nem tudom milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkányméreggel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz 1 kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen nem, van? Hogy viszed be a patkánymérget?
2: Bekeverésnél. De mondjuk, is hogy viszel be 1 kiló patkánymérget?
1: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkánymérgek, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
3: Nem annyira ez zárt rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem nem tettővel.
1: És akkor ott ő kicsit csipegy.
2: Így egy kis kanál, mindegyikbe tesz bele.
1: Hát ez gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg
3: rámegy. Nem, de van mellette minőségellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja ezt szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
1: Ezeken a gyártósorokon már nagyon kevés van. Gondolod, de jön az üveg, én láttam egy gyártósor. Jön az üveg, belenyomja a dzsuvát, ráteszi a kupakot, rányomja a matricát, kész, és következő. Kész. És ilyen százasával dobja ki. Tehát,
2: minőség ellenőrzés meg úgy van, hogy kiveszel x darabot belőle. Tehát legyártasz ezret, akkor abból kettőt kivesznek, szúrópróbaszerűen és vizsgálnak. Az pont átment, a többi meg...
1: És egyébként az jó kérdés, hogy a szülő hogy jött rá, hogy a 8 hónapos gyerek azt mondta, hogy patkányméreg íze van. Kóstold meg, mondom, ez nem finom, mondta az egyéves gyerek, aki egyébként ette a sárgarépa főzeléket.
3: Utána még elénekelte a lecsó betétdalát.
1: Igen, a kedvenc mesém a lecsó, igen. Hogy jött rá szülő, hogy ebbe patkányméreg van?
3: Valószínűleg a tetejére rákerült, mert ezeknek úgy van, hogyha oxidálódik a tetej, akkor nagyon megváltozik a színe, és attól már ijesztő. Tehát, hogy lehet, hogy lecsavarta. És ugye gondolta, elkezdett dolgozni a patkányért, az így habosodik meg ilyen, mert ugye ez egy ilyen...
2: Átmarta az üveget.
3: Ne, az is lehet meg az, hogy ebben vannak fehérjék, és ugye amikor fehérjéhez hozzáér valami, ami kémiai reakciót vált ki, akkor az ugye elkezd valamilyen állaggá válni ott a tetején, és gondolom, hogy gusztustalan volt.
1: Ja, hogy rájött a szülő arra, hogy akkor ennek a tetején valami úzik. Nem jó, megváltozott az állaga. És akkor kiderült, hogy a patkányméreg úzik a hípnek a tetején.
3: Igen, meg amúgy szerintem. Sok ilyen szitu van, hogy tudod, kibontod, átkanalazod, mert azért nagyon sok sztori volt, hogy mit találtak már ilyen ételekbe. Tehát ez nem az első ilyen eset.
2: Most várjátok, én ráolvastam erre, az érintett üvegen, amit lefoglaltak, egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján. Tehát a csávó megjelölte.
1: Hát akkor felejtsd el, az akkor annyira nem zárt rendszer. Tehát akkor a mamák, a nagymamák, mint a befőttes, hogy a baraszlekvárt berakják.
2: Oda ment, és egy krumplit.
1: Gyártósoron, egy 4000 négyzetméteres ipari telepen gyártósoron ő megjelölgette az üvegeket, hogy ebben van a patkányméreg alulról?
2: Hát ezek szerint itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami aha, egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kiskanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
1: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam be 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon, nagyon inog, nem?
3: Azt írja valaki, hogyha a tartályba kevernéd bele,
1: akkor az nem tűnne föl senkinek.
3: Nem, az feltűnne, mert hogy ott vannak különböző ellenőrzések, ilyen kémiai, biológiai. Tehát, hogy ugye, mivel, hogy több alapanyag van, bármelyik alapanyag lehet szennyezett, úgyhogy gondolom a végén az elkészült terméket azt letesztelik ilyen csíkokkal, meg mindenféle dolgokkal, és utána pedig, tehát amikor elkészült az üveg, akkor azt már valószínűleg nem tesztelik le, hiszen ugye már előtte letesztelték, úgyhogy ennyi. Akkor
2: szerintem a kéztermékni is biztos, hogy kivesznek kettőt.
1: Biztos, hogy van ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés, tudod, megnézik az állagát.
2: Jó a vákum, jó zár, az akármicsoda, ott még egy kört biztos, hogy ráfuttatnak, de mindegy, de akkor ezek szerint ő egyesével követte ezt el.
1: Kiskanál is belecorta, igen. De akkor a szülő rutinos volt, tehát akkor a szülő jött rá, hogy itt, és akkor aztán fölemelő az üveget, és meg van jelölve pirossal. Na azért az úgy már egészen gyanús egyébként, igen. Aha, tehát én nem kóstoltam meg ezeket a bébi ételeket, csak akkor, amikor melegel. Tehát amikor megmelegíted neki, akkor úgy megkóstoltad. Meg rájöttél, hogy a tök egy kicsit szerintem megsózva nem olyan rossz. A tök főzelékük nem volt rossz. Én azt mindig megsóztam, egyébként az a bevertem egyet én is.
3: A paradicsomos tészta volt.
1: De melyiket szeret? Apró darabos tészta volt. De meg kellett sózni mindig, mert baromi sótlan.
3: Igen, igen, az a tészta volt az egyetlen
1: jó. Én a tököt szerettem.
3: Komolyan?
1: Igen, én nekem a tök főzelék volt. Kicsit tejfőbe, egy pici kanál tejfő, pici só. Figyelj, olyan főzeléket. Ez igazi gurmé vagy. Olyan főzeléket csináltam belőle, megőrültél. És voltak ilyen gyümölcs konzervjeik, amiben körte volt ledarálva. Elmondom neked, nem abból, voltak rosszak.
3: Abból nem a maga gyümölc, neked nagyon savas volt, hanem azt tetszettem, hogy volt egy kis gríz. Lehet kapni gyümölcs plusz gríz.
1: Gyümölcs plusz gríz, tényleg.
3: Igen,
1: tényleg,
3: és az,
1: tényleg.
3: Mert ennek jobb volt, ilyen sejmes volt az állaga. Szinte pudingos.
1: Igen. Igen, és egyébként a csávó mire gondolt, hogy akkor ő kifizetik a 2 millió eurót, ő megmondja, hogy 2-es kartó 6-os Bécsbe önő szállítmány, azt levonják, és vége.
2: És tehát, utána nem fogják elkapni.
1: És nem kapják el, átutalják a 2 millió eurót, és azt mondják, hogy köszönjük, Jürgen, hogy elmondtad, itt a 2 millió euró, boldog nyugdíjas éveket, szevasz. Az egészet nem értettem. Hát, tessék, írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Igen, a főnök a céges autójában, a pótkerékben tartja a nagybani tételben a kék színű vitaminokat, nem otthoni használatra, írta a hallgatónk. Kedves főnök, ajánlom figyelmetbe, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna fejedben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és csütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleséget kint udvarol a kukásoknak. Legyen csodás napot, csak okosan.
2: Micsoda zsaroló
1: levél.
3: Igen. De miért kell udvarolni a kukásoknak?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert az, hogy kárba hanyagolva valószínű.
3: Miért hát vagy pedig az van, hogy valami súlyászkodás van. Van itt még egy plusz kuka, amit el kéne vinni, srácok, itt hátul, de gyere, gyere.
1: Nincs ott plusz kuka. Ott egy másik kuka van, ott egy bozót van, amit le kéne vágni.
3: Azt mondod, hogy ízé.
1: Miért udvarol az asszony a kukásoknak? Egy kis plusz motyú elviteléért?
3: Szerintem a lehető legnehezebb műfajt választottam, mert a kukások mindig annyira sietnek, hogy ott nincs ilyen nagy idő. Tehát én még nem láttam fizikai munkásokat ennyire sietni. Olyanok az egész, mint egy ilyen gépsor.
1: Rohan, szedik. Ott nincs olyan idő.
3: Nincs
1: elkapni idős milfeket, akik kicsit kiéhezettek, igen. Személyi sofőr voltam május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs savarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom.
2: Yeah.
1: Jött egy ilyen is. Köszönjük szépen. Annó nálam volt a főnököm céges telefonja, jött egy SMS a szeretőjétől, akinek férje is volt, sőt, ismertem is a mai napig a csajt, csak én tudom ezt két oldalra. Mindenhogyan tudtam volna zsarolni. Jóska, szerintem tedd ki az esőbe, hát ha nő még. Nagyon rád férne, puszi Kinga. Ha elküldeném a kedves párodnak a közös kóbor percénkről készült fotókat, lehet, hogy előbb-utóbb megadod a több mint 5%-os nyomorult fizetés emelésemet. Vagy betolom a képeket a közös munkacsoportba. Tuti zabálnák a sztorit. Hoppá!
3: De most akkor az történt, hogy amit gondolunk, hogy történt, hogy összefeküdtél vele
1: a
3: fizetés emelésért, és aztán nem adta meg.
2: Nem biztos, hogy azért szerelemből is összefeketett,
3: de
2: érted? Mondta,
3: de azért más kérdés, hogy előtte írtál.
2: Hát utána kért, és nem adta meg. És azt mondta a főnök, hogy nem adja.
3: Időarányosan csak 3,5% tud lenni.
2: Szóval van egy jó áresünk.
3: Így van. Ez nehéz kérdés amúgy.
1: Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. BRFK bűnmegelőzési osztály, 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max szentis.
6: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít.
2: One. Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fókuszban a tánc Miskolcon. Ifjúsági napot szerveztek a belvárosban. Közel 700 ezeren nyilatkoztak adójuk 1%-áról. Már is érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. A tánc és a mozgás szerelmeseit szólították meg egy különleges programmal Miskolcon. Számolt be róla a Minap. Az esemény célja az volt, hogy mindenki megtalálja hozzá leginkább illő mozgásformát. Mint írták, a résztvevők többféle stílust is kipróbálhattak, miközben szakemberek segítették a választást. A program jó hangulatban zajlott, és sokakat ösztönzött arra, hogy rendszeresen mozogjanak. A visszajelzések alapján az érdeklődés nagy volt, és sokan találtak olyan lehetőséget, amelyet hosszabb távon is folytatnának. A szervezők a jövőben is hasonló eseményekkel készülnek, hogy minél többen válasszák az aktív életmódot.

0: Ilyen események segítenek abban, hogy könnyebben megtalálják a helyüket és bekapcsolódjanak a közösségbe. A rendezvény jó hangulatban telt, sokan érdeklődtek a bemutatott lehetőségek iránt. A tapasztalatok szerint az ilyen kezdeményezések hosszú távon is erősítik a közösségi kapcsolatokat. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról a neten. Az adóhivatal szerint ugyanakkor 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett papírt. Erre van még idő, május 20-áig kell megtenni. A hatóság azt írta, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Átvették megbízó levelüket a képviselők. Azokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Most pedig néhány szó a várható időjárásról. A napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A maximum hőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul. Továbbra is folytatódik a kora nyárias idő. Vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, időben kezdünk, 6 óra után 15 perccel jó reggelt. Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hello, jó reggelt! Nagy pislogások!
3: Hello mindenkinek!
1: Jó reggelt!
2: Kicsit későn ébredtem fel, de ettől főleg képbe vagyok. Jaj, Feri, ne fossál tőlem. Hoztam neked egy meglepetést, képzeld el.
3: Nem.
1: Na!
2: Az van,
3: akkor
2: hogy
3: azért
2: ugye...
3: voltál ilyen mérges, nem?
2: Nem vagyok mérges.
3: De már ez a mondat is. Nem vagyok mérges.
1: Mi a meglepi?
2: Igen, igen. Ferenc, ma a saját sorsod kovácsolva, vagy csak mondom neked. 4 órás kovácsolásról vár ma ránk együtt.
3: Ja.
2: Hogy az ennyi, hogy ugye nagyon sokat hallgattam azt Ferenctől, hogy elmaradásom van vele kapcsolatban, és ez az elmaradás egy maskás sejeming. Jól emlékszem?
3: Igen, ígértél.
2: És jövő héten, ugye hétfőn Ferencnek a születésnapjára fogunk indítani, úgyhogy arra gondoltam, hogy már jöhetne az uniformisodban. Tessék, átadom neked ezt a rendkívül ízléses darabot.
3: De
1: azt a mindenit, mi ez pontosan? De. Ez egy macskás?
2: Ez egy macskás születésnapi sejeming.
1: Oda nézzél!
2: Egy hatalmas fürdőkádban ücsörgő macska van
1: ez
2: rajta.
1: Ez nem ing, ez egy abrosz. Tehát ez be lehet takarni az Alföldre.
2: Ez Ázsiának azon részéről jön, valószínűleg 3-4 éves gyerekek készítették.
1: Igen. A méretezés azért nem akármi.
3: Nem sikerült, de jó lesz.
2: Figyelj, el lehetett dönteni, hogy egy veszélyes 2XL-eset veszek, vagy egy tuti 3XL-eset, és én a 3XL-eset választottam.
1: Jó, volt, amikor ekkora volt.
2: Ezzel lehet venni a mellényedet.
1: Igen. Volt, amikor ekkora volt, most nem ekkora, de jó, viszont már a macska nagyon cuki.
2: Igen,
3: de aranyos.
2: A kedves hallgatók nem tudják, de ezen, hát hogy is mondjam, japán macska van, egy nagy habos fürdőt vesz éppen, és nagyon sok rózsaszín levél és zöld levél.
3: Nagyon szép színek, és külön kiemelném a kád mellett a 2 darab mozdató sampont.
1: Igen, nagyon csinos.
3: Japán feliratokkal van.
1: Levelekkel.
3: És akkor hétfőn ebben legyek?
2: Hát légy szíves. Lehet, hogy kicsit be kell szabni most, hogy tedd magad, de légy szíves. Kicsit bővebb lesz.
1: Mint... Egy picit belehízol hétvégén, akkor jó vagy.
2: Adj neki, akkor tömeged is
3: kell legyek.
1: Akkor azért úgy jó vagy.
2: Ha a 2XL-eset vettem volna, akkor az apró ázsiai kezek biztos, hogy kicsit csináltak volna.
1: Igen.
2: Mert a 2XL mindig olyan fura.
1: Igen, nem? Igen.
2: Bár honnan tudhatnám, hiszen embers vagyok, ugye?
1: Igen, olyan... XS-es.
3: Én sem láttam még sose olyan kicsi, vagy nagyot.
1: Igen.
2: Így van.
1: Jó, figyelj, jól néz ki.
3: Te mus?
2: Nem. Drága is volt ráadásul.
1: Drága is volt. Miért drága? Egy ilyen?
2: Hát ebben a méretben.
1: Figyelj! Én azt mondom, ezzel be lehet akarni a kis Alföldet, ezzel be lehet akarni.
3: Ha nem tudunk, ha nincs szállásunk, akkor ezzel bármi.
2: Béket meg tudod kérni a hétvégén, egy kicsit vegyem be belőle.
3: Anyám az ért hozzá.
2: Na, anyukát, csinálj már belőle, egy kicsit elgomboltad.
1: Kicsit el is gomboltad, hogy ezt jó hülyén néz ki. De hogy igen, anyád egy kicsit bevesz belőle, jó lesz az, nincs ezzel baj.
2: Így van. Hát lehet, hogy a sampon le fog kerülni róla.
1: Ne, igen.
2: Tubussal, de.
1: Igen. Igen.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ezt és a viselt egészséggel.
3: Azért, na.
2: Hálatlan kígyó.
3: Hát csak szeretsz.
1: Nagyon
3: szép. Mélyenleg belül.
2: Nagyon csinos leszel. Így van. Amúgy ezt már hónapok ezelőtt megrendeltem, elmondanám neked. Csak nem volt megfelelő alkalom, hogy behoz. Amúgy nem olyan
1: egyébként
2: gáz.
1: Így már begombolva, tök jó.
2: Laza.
1: Így begombolva elég laza egyébként, igen.
2: Ez egy kis váltomés, ez van benne, úgy látom.
3: Ez na, az izmom, érted?
2: Igen, nagyon durva.
1: Jó, hétfőn a kitelepülésre kérlek szépen, hogy
3: ebbe megyek.
1: Hogy ebbe érkezzél. Nagyon klassz. Gyorsan közben egy SMS, 44 nap, 19 óra 44 perc és nyári szünet. Eszter, én szeretlek, jött egy ilyen. Köszönjük szépen, valakit ezt már kiszámolta nekünk. Én még a nevét sem tudom, csak megírta megint, hogy mi a helyzet. Tartsátok meg a jó szokásokat a 6.15-tel. Péter küldte ezt nekünk Miskolcról, mert hogy 6.15-kor kezdtünk, igen. Ej, Eszter, karácsony, motor, szülinap, cicásing, mi kell még? Jani Zalából küldte.
2: Na látod, és kézzel, Jani, még így is így bennak velem, látod, tehát, hogy egy ilyen csupa szívember vagyok, igen. És még így is.
1: Meg volt a napindító gyászolás, kezdődhet a műsor, szóval lássuk a témákat, írta nekünk egy hallgató. Hát 6 órakor még nem szoktunk, csak úgy belekapunk mindenkibe. Igen. De jó, egyébként mondom, nem rossz, tényleg nem rossz. Nem áll rosszul. Nagynak tűn, de így felvéve nem.
2: Ez egy laza, tehát ez szellőzős, ebben nem lesz meleged.
1: Igen.
3: Nyaras.
1: Igen. Feri elsírni, ki fogja magát ettől a gyönyörű ajándéktól. Na, gyorsan dobj egy Balázsit. Barnabás küldte neki. Gyorsan dobj egy Balázsit, igen. Milyen szállóige lett a csávó, nem? Hát... Itt mém is, meg szállóige, meg minden. Bement.
3: Nagyot ment.
1: Előadta itt a nagy országos hisztiét, meg Brüha elsírta magát, a zsebkendőbe bekészítve. Mit kap?
2: Ez a zsebkendő, én ezt,
1: a zsebkendő bekészítve mennyire jó.
2: De ezt magának tette el az asztal, hogy
3: szerintem oda készítve.
1: Hát vagy mondta, hogy figyeljetek, sírni fogok, szeretnék kérni zsebkendőt, és akkor kért előre zsebkendőt.
3: Szerkesztők gyorsan bekészítették, hogy ha nagy sírás lesz, akkor több is legyen.
2: De mi van, hogy azért tették be, mert odafelé is végig sírt.
3: Úgy igen. Telefonált, mert ő akart bejönni, ugye? És
1: szeretnék zsebkendőt kérni, mert nagyon fog sírni.
2: Hú, nem tudom, és kíváncsi, hogy mi fog még történni, mert az egész közélet annyira izgalmas, hogy ehhez képest a Dallas utolsó évoda teljesen kiábrándító volt.
1: Figyelj, nagyon izgalmas, és szerintem ez még azért jó sokáig így is marad. Itt még kiesnek csontvázak és nem csontvázak és élő emberek a szekrényből, itt még ügyészségi nyomozások lesznek, itt még nagyon sok minden történik, úgyhogy nagyon izgi. Egyszerűen tényleg csak fel kell ütni most a magyar közéletet, belpolitikát.
2: Megint az internetet, és tetszeni fog, ami történik.
1: És minden nap tetszik, ami történik. Igen. Úgyhogy ez, igen. Ez nerkendő, azt írják. Április 12-től az nerkendő. Kicsit halkabban légy, és még alszom. Írja nekünk egy másik hallgató. 6-15, nem a fixáros gázolajra gondoltál? Annyi a fixáros gázolaj? 6-15.
3: 5-95.
1: 5-95, és van egy másik ár, azt hiszem, kettő áram. Van a benya, meg a gázolaj.
3: Ja, a gázolaj. Gázolaj.
2: Ja, nem beszéltünk amúgy a legfontosabb részletről a videóban, a Casio számológépes óráról. Azt nem láttátok?
3: Az van neki.
2: A karján most kivételesen nem egy nagyon drága 15 milliós, meg 50 milliós óra volt, hanem egy Casio számológépes, amit 30 ezerért lehet venni.
3: Hát mert sírós interjúra nem mész 15 milliós órába.
2: Azért volt hát a számológép, mert telefon nem lehetett bevinni, és az, amíg gyorsan tudott számolni, azt mondja, 17 milliárdot, igen, hát ezt elkötöttem, na várjál, de akkor itt még mínusz 5 milliárd. Akkor
1: tehát, de még ebben is hülyének vagyunk nézve, tudod, tehát még ebben is megvan az a prekoncepció, hogy felveszem ezt, hát ha elhiszitek. Persze, nyilván elviszük, évente 100 milliárdokat vettél föl közpénzből azért, hogy pusztítsad az ország mentális állapotát, és háborús plakátokkal kampányolj tele mindent. Te csak a helyet biztosítottad, magát a felületet, persze tudjuk, a tartalmat nem te gyártottad. Egyébként meg nem tudom hány házad, meg mit van, meg mennyi osztalékod, de fölveszel egy káziós órát.
2: Gazdasági létesítményként, azt igen. Hiszem, a mezőgazdasági létesítmény, bocsánat.
1: Úgyhogy hatszorosan árasztad a piachoz képest saját magad, de mindig te nyertél meg mindent. De bemész egy káziórába, hát ha elhisszük, hogy neked tényleg káziórád van. Aha,
3: igen,
1: rendben van, akkor én ezt most már így elhiszem.
3: Szerintem mindenki azon gondolkozik most, hogy mi, tehát hogy mi volt a vezérelv ebben, hogy ő ezt megcsinálta? Menekülés?
2: Vagy hát az a helyzet, hogy nyilván nem ismerjük a teljes történetet, tehát vagyunk. Amikor ő ezt a döntést meghozta, szerintem erre neki nagyon nyomós oka volt. Tehát az van, hogy ugye...
3: De felülről nyomós, vagy belülről nyomós?
2: Szerintem hatóságilag.
3: Hatósági nyomós?
2: Igen, hatósági nyomós.
3: Hatósági nyomottáros lett,
2: igen,
3: Balázsi.
2: Igen, mert hogy ugye állítólag ugye az ő pénzét kapták el.
3: Amikor... zárolták a számlát előtte. Igen. Itt vett nem az övét, hanem a cégét zárolták, hogy aztán a személyes vagyonához hozzányúltak el, azt nem tudom, de azt tudom, hogy a cégnek zárolták a számlát.
2: Azért az is rosszul tud esni.
3: Nagyon.
2: Az rosszul tud esni azért, nem?
1: Az nem feltétlenül jó. Hát
3: kell fizes mondjuk 500 embert, ugye, amennyi alkalmazottad van, és ha zárolják a számlát, ott nincs fizú, akkor be kéne hozni.
2: Bizony.
3: De igen. Hát neki nincs.
2: Hát mert nem tudjuk ugye, hogy most már nagyon durva plegykák kötötték fel feléket, hogy ez miért cserébe történt. Hát igen. Ki. Most már nem is akarok spekulálni,
1: sok minden
2: csak várom, hogy jöjjenek az infók.
1: Jöjjenek az infók, igen. Sok minden. Sok minden lehet. Itt 40 milliárd osztali két év alatt, az napi 50 millió forint haszon. Teljesen szürreális. Hát nyilván tudjuk, hogy nem mármint, hogy a piacról működtek, de nem piaci áron és nem piaci körülmények között, azért ezt mindenki tudja egyébként. 4 naponta nyert közbeszerzés 16 év alatt. Igen. Lehet, hogy belülről full arany. Miről van szó? Kérdezi Zsolti. Zsolti, lehet, hogy meg később még beszélünk, de reggel van, gyerekek, még korán még nem megy bennyi info, úgyhogy még lazulunk egy kicsit, jó? Alekosz már megy trélerekkel a Hajdúhoz, megmondta a mester.
2: Alekosznak milyen napjai lehetnek most amúgy?
3: Boldog.
1: Igen. Ja, hát izgalmas történnek. Dolgok történnek. Nem hiszem, hogy azért itt magától valaki ennyire hülye lenne. Szóval, hogy azért itt más van a háttérben. De hát ez már legyen az ügyesség dolga.
3: Az azt mondta, hogy nem szóltak neki, hogy ezt meg kéne lépni. Persze benne van az, hogyha szólnak, akkor arról is szólnak, hogy mondd azt, hogy nem szóltunk.
1: Akarsz kötni egy vádakut, és jelzett, hogy csokom, én itt vagyok. Igen. Én hajlandó vagyok visszaszolgáltatni egy 100 MRD-t, és kössünk gyorsan egy vádalkut, és akkor én erre nagyon nyitott vagyok, gyorsan le is mondok mindenről. Hát azért ez ennél egy fokkal bonyolultabb.
3: A pénz visszaszolgáltatása az nincs benne ebben az alkuban. Aha. Ő a cégeket adja.
1: Hát, hogy lemond a cégéről, lemond az értékéről, lemond a 100 milliárdos szerződésekről, mindenről. Na most ez a cég, ez nem piaci alapon működik, a cégnek egyébként nincs valódi értéke, mert abban a pillanatban, hogy ez nem kap állami megrendelés 6-szoros áron, így mi a beltartalom? Mi a valódi? A beltartalom az volt, hogy fölpumpáltad állami megrendelésekkel 6-szoros áron, évi nem tudom, 100 milliárdos volumenne. Az egy tartalom, de az egyik pillanatra a másikra eltűnik, akkor mi még a céged valódi tartalma? Valójában semmi, üres. 500 alkalmazottad, 500 alkalmazott.
3: Igen, piaci alapon már így nem
1: piaci alapon, élni. Így ebben a formában a cég értéke, mint már nincsen 50 milliárd, meg 100 milliárd, tehát hagyjuk már. Nyilván meg kell nézni, milyen ingatlanok vannak benne a cégben, milyen autók vannak, milyen ingóságok vannak, de hogy az megrendelés nélkül hirtelen, tehát egy cégnek az is a valódi értéke, hogy mit tud felmutatni, milyen volumened van, mi a következő megrendelésed, mi lesz, milyen érték van benne.
3: Tehát, most következő megrendelései még vannak aláírva. Hogy teljesülnek-e, az a nagy kérdés.
1: Aláírva, alá van írva, igen, de nem tudom, mit fognak kiplakátolni. Igen.
3: Most az államnak például van 500 dolgozója, akit ki kéne fizetni?
2: Mert ugye van ott ő... több is, ahol ez egy cég.
3: De hogy ugye ő megíratta a papírt, tehát elméletileg most már magyar állami a cég, ahol várja 500 ember a fizuját.
1: Igen. Persze, hogy Casio Daytonával nem tudsz osztalékot számolni. Casio Daytona. Egy jó kis Rolex Daytona, így van. Ja, a gyerekek, kemény ez a történet. Igen. Jól van, nézzünk gyorsan még egy-két SMS, csak így a Viberről is, hogy ki hogy ébredt, kivel mi van, mi a helyzet, mi a hangulatban van az ország. Ezt már látjuk azonnal itt az SMS-ekből. Azt mondja, hogy kilököm a dugót, utána jó vagyok, egy fekete férigen nemre kérdez, írta valaki. 10 éve nem voltunk nyaralni sehol a családdal, úgyhogy nagyon szeretnénk menni, hadd játszak én. Írta egy hallgatónk a fekete férigen nemre, mert hogy ugye plusz ajándékunk van. Jó? Úgyhogy lehet is rá jelentkezni. Egy wellness hétvége, gyerekek. Egy jó wellness hétvégemvel indítjuk, vagy zárjuk ezt a hetet. Ide el tudtok menni, úgyhogy nyerjétek meg. Reméljük, hogy jó helyre megy a nyeremény. Egy szép kétnapos Zamárdics wellness hétvége, félpanzióval, reggelivel, vacsorával.
3: Jó szálloda, jó Balaton.
1: Jó szálloda, jó Balaton. Jó. Így van.
2: Jó reggelizések.
1: Jó nagy reggelizések.
2: A legjobb dolog az egész szállodai létben, aztán az, hogy reggel lemész, és készen van a reggelizés.
1: Nagyon tudom szeretni. Nagyon szeretek szállodában reggelizni.
2: Miért kedvenc reggelid a szállodában?
1: Tükörtojás, hemendex, omlet, pici joghurt, pici granola, egy frissen facsart, valami kis kávé.
3: Ő a fölhalmozó reggeliző, aztán ott hagyja.
1: Órákig tudok reggelizni.
2: Ugye, az a legjobb étkezés az egész világon.
1: Igen. Jövő mindjárt, gyerekek, fél hét van, mindjárt itt vagyunk a hírek után. Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Na, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat. We'll be right back.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legtöbb virsit a messzegú virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászmelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászmelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
3: Reklámot hallottak.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs. Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
16: A mosoly több, mint megjelenés, bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdőmedikál fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia várja önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel, ingyenes parkolással, teljes körű ellátás egy helyen, szűrővizsgálatok, gócmutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkóniumpótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás, ahol a mosoly valódi élménnyé válik. Erzsébet Fürdőmedikál.hu.

0: Pomper Rádió egy Hungary, és kövess minket TikTokon is! Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasság.

0: neveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új különleges állatok a Csanyikban, ellenőrzik a szamóca árusokat, Győzelem Kazinc Barcikán. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Új különleges állatok érkeztek a miskolci állatkertbe, számolt be róla a Minap. A pettyes mintázatú jövevények most ismerkednek az új környezetükkel. Mint írták, a gondozók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szarvasborjak fokozatosan alkalmazkodjanak. A látogatók már most is nagy érdeklődéssel figyelik őket. Az új lakók eleinte óvatosak, de egyre bátrabban fedezik fel a kifutójukat. A szakemberek szerint az ilyen érkezések nem csak látványosságot jelentenek, hanem fontos szerepük van a faj megőrzésben is. Emellett lehetőséget adnak arra, hogy a látogatók többet megtudjanak ezekről az állatokról. Az állatkert bízik benne, hogy hamarosan mindenki kedvenceivé válnak az új jövevények. Itt a szamóca szezon. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly, amint egy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az ideiglenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
2: Győzelmet aratott hazai pályán a Kazincbarcikai férfi labdarúgó csapat. A mérkőzést a Fizliga 32. fordulójában rendezték meg, számolt be róla a Color City KBSC honlapján. A Kisvárda második együttesét fogadták, és végül 2 góllal múlták felül ellenfelüket. Mint írták, a hazaiak már az első félidőben megszerezték a vezetést. A folytatásban is szervezettel játszottak, és megőrizték az előnyüket. A csapat fegyelmezett teljesítményt nyújtott, ami a szurkolók elismerését is kivívta. A szakmai stáb szerint ez a siker fontos lépés a kitűzött célok felé. A győzelem önbizalmat adhat a következő mérkőzésekre. A csapat célja, hogy ezt a formát a folytatásban is fenntartsa, és tovább gyarapítsa pontjait a bajnokságban. A végeredmény tehát Color City KBSC, Kisvárda MG 2-1 lett. Most pedig fokkantsunk rá az időjárásunkra. A napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A maximum hőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul. Továbbra is folytatódik a kora nyárias idő. Vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, és már is folytatjuk. És lehet nyerni nálunk egy jó kis Vellamarin wellness hétvége, gyerekek. Ez egy kétnapos kis wellness hétvége. Nagyon-nagyon-nagyon jónak tűnik Zamárdiban, félpanzióval, ez a tétje a játékunknak.
2: Most már az van egyébként így játékügyben, lenyomtunk 3 hét üzemanyag túrát.
1: Igen.
2: Ugye? Most igen. Van egy wellness hétvégénk, és van egy csodálatos mosó takarítógépünk.
1: Aha.
2: Tehát ez legalább megint egy 4-500 ezer forint, amit naponta kiadunk. A jövő hetünk az dzsihád lesz napi 4 játékkal.
1: Az nagyon, csak az ide játszani fogunk a rócsón.
2: Gyerekek, de... most már csak fölfele megyünk? Utána szólt már valaki, hogy milyen játékunk van?
1: Igen. De ez jó, mert jó, ez igazából jó, mert mindig ott van a... A mennyit tudod, hogy a piacról működünk, hallgatott a műsor, és piaci megrendelőink vannak. Azért ez szerencsés ebben a média helyzetben, ami
3: ezért
1: most van.
3: Ezért nem sűrös a kázi órában.
1: Igen, ezért nem kell tűnni kázi órában. Tehát, hogy ez nagyon rendben van. Igen, nagyon sok szponzorunk jön a jövő héten. Ugye sok-sok-sok nyereményt, pénzt osztunk majd a helyszíneken. Az idő is javul, azt láttuk, hogy hétfő kedd az új rendben lesz. És aztán egy kicsit beesik majd a hőmérséklet, de nincs nagy baj.
2: Nem lesz dráma, úgy, gyerek.
1: Nem lesz dráma. Ugye,
2: olyan nem lesz, mint 2 évvel ezelőtt Zalaegerszegen, ahol kapaszkodtunk a szponzori sátrakba, hogy ne vigye el a teljes installációt a VR, és 4 ember állt a színpad előtt a viharba.
1: Igen, az Zalaegerszeg. Ó, az nagyon nagy vihar volt. Ültünk, ázott az üvegstúdió, ültünk, nem is tudtunk műsort csinálni, semmit nem csináltunk. Ültünk, szakadt az eső, és így vártuk, hogy elmenjen. Kész. Tehát leállt a műsor effektíve. Elment az internet, az nagyon nagy vihar volt.
3: Innen lehet tudni, ki az igazi rajongó.
1: És kiállták. Az volt a durva, hogy egyébként kiállták. Az tényleg megdöbbentő volt, igen. Roberta, lesz Ábel? Senki nem? Hát nem lesz. Ábel lesz, gyerekek, megjön. Tehát, hogy megérkezik majd, meg fog jönni. Még az is lehet, hogy várjál, hogy...
2: Hogy adunk neki valamit enni?
1: Hát ő már mindig megkajáltatjuk, tehát mindig adunk neki enni, de hogy ki a
3: Roberta?
1: Srác? Roberta, ő egy régi hostess volt, még a Mizó játékoknál volt Roberta, évekig jött.
2: Nem láttál, tehát nem volt férfi a színpad előtt, aki ne lett volna 1 másodperc alatt szerelmes.
1: Igen.
3: Roberta?
1: Hatalmas melekkel.
3: Ez egy nagyon jó név amúgy.
2: Nem is ez.
1: Óriási melekkel jött, és ő Mizó hostess volt, és évekig ő jött a rócsóra. Aztán ilyen szállóigelett a neve, de hol van Roberta?
2: Összerobertáznám magam.
1: Igen.
2: Magyar néplélek rögtön ráfűzött erre, de mondom, csak síró férfiak voltak a rócsom.
3: De igen. Van ebben valami csodálatos, hogy összejössz egy gyönyörű nővel, akit Robertának hívnak, és akkor hívod őt Robinak. És akkor, nem?
2: Tehát, de,
3: hogy
2: nem
3: minden reggel Robi mellett ébredsz fel, igen. De tudod, hogy te a legszerencsésebb ember a világon.
2: Igen. Ébredeznének. Gáborra gondoltál
1: egyébként. Gáborra egyébként, köszönöm szépen. Gáborra gondoltam, jön, és Robert, igen, ugye, tényleg ilyen szállóige lehet. Tehát, hol van Roberta, akkor aki tudjuk, hogy aki ezt az SMS-t írja, az minimum 10 éve hallgat minket, mert hogy akkor volt. Én már szombathelyen a helyszínen várlak titeket, itt tuti elsősorban leszek. Az biztos, mert hogy oda majd csak szerdán érkezünk. Úgyhogy, ja, hát jövünk gyerekek. Évvégén mi lesz? Meg lehet nyerni a Balázsi cégeit?
2: Hát azokra
1: kérdezi.
2: Nem jársz jól.
1: Nálunk is üdítik a kasszát, kérdezi valaki. Lehet, hogy nálunk is készletkisöprés van. Padláskisöprés, mindent odaadunk, ki a fele tudja, mi van itt 2 hét múlva. Vigyetek mindent, ami be van tárazva, gyerekek.
3: A babzsákokat nem adjuk oda, a többit is elvihetitek.
1: Azt nagyon megszerettük.
3: Igen.
1: Irodánk felújítása a felénél megállt. Mondhatni tulajdonképpen a projekt halott, de ameddig eljutottunk, az egy nagyon szerethető állapot, egy félig kész iroda kényelmes babzsákokkal.
2: Nem, gyerekek, hát tegnap is megjött a reluxás, vagy relaxás.
1: Akar még azzal valaki valójában foglalkozni? Valljuk meg, nézzük milyen egymás szemben, és mondjuk meg, hogy tulajdonképpen kész vagyunk.
2: Igen.
1: Tulajdonképpen
2: nincsenek a
1: jutottunk.
2: Fotók, ugye volt hogy összerakjuk egy csomó szép nagy fotóval.
1: Figyelj, a kosz eltűnt, sincs. A régi tárgyak eltűntek, a szakadt asztal és az íróasztal és a székek eltűntek, babzsák van és jó levegő, és ez nekünk így valójában, ha belegondolunk, elég, megvagyunk. Én is azt hiszem, hogy igazából megvagyunk. Ez
3: szeretném
1: egy jó...
3: elmondani, hogy Balázs teljes mértékben ellene ment a mostani trendeknek azzal, hogy színes babzsákokat választott, és ezzel kapcsolatban, ahogy mennyire lehetünk már elégedettek, mert minden bézs lett, az egész ország bézs lett, látod.
1: Igen.
3: Hogy minden a reggelitől kezdve mindenhol bemész, minden, csak ezek a nagyon letisztult formák, színek. Na ezt nem.
1: Én nagyon ezt szeretem nem. Ázsiában is, hogy színek, formák, szagok, és ezt szerettem volna, hogy legyen. Nem baj, ha egy kicsit izgatja az agyadat. De hát hogy
2: szag volt egy, már évek óta.
1: Igen, egy órát vagyunk itt, ha belegondoltok. Egy órát ülünk ott. Arra tök jó, hogy piros, egy narancssárga, egy kék, hogy benézésen, wow, de üdítő. Most oda bedobtunk volna hat fehéret. Narancssárga nincs, igen, az Voldemár nincs, igen. Na jól van, itt van a játékosunk, mindjárt megtudjuk a motivációját. Ákos, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello Ákos, honnan hívtál minket?
4: Győrből.
1: Győrből, mi helyzet Győrből? Milyen idő van? Megyünk oda hétfőn.
4: Most jelenleg nagyon-nagyon jó idő van, annyi fúj a szél.
1: Fúj a szél, aha, egy kicsit, kicsit szeles.
4: Jó idő.
1: Na várjál, ránézünk itt a győri jó, hétfő időjárása.
2: Nem jó, viccelj, persze.
1: Beírtad már be, vagy
2: 26 írva? Fok napsütés.
1: Nagyon jó, az klassz. Az első kettő állomásunk az abszolút, abszolút rendben van. Tehát az...
2: Jó lesz a többi is, nyugi, elvonul. Mit tudunk, még szerda van egy hétről, persze. Egy hét múlváról beszélünk, hát a holnapot nem tudják megmondani.
1: Abszolút, abszolút, persze, jó, jó lesz ez. Ákos, mi a helyzet, három gyerek?
4: Így van, igen, egy fiú, meg egy iker lányok.
1: Igen, azt a mindenit meg.
2: Másodjára jöttek a csajok?
4: Így van, igen.
2: Tudod, ez a legszebb, amikor anya, csináljunk már még egyet, ne legyen egyedül a ízé, a kis lurkó, legyen már kettő gyerek.
3: Rendesen be ezt igen. A csoportot, akiket sikerült leszervezni.
1: Igen, és azt mondja, hát akkor van egy hírem ikre. Fászta mindenit, és egyre még kettő. És bírjátok, így Ákos? Van.
4: Muszáj, nincs választás.
1: Ez igaz, ez igaz. Te targoncásként dolgozol egy raktárban.
4: Uh-huh. Így van, igen, igen.
1: Jó, van. Szereted csinálni?
4: Igen, igen, már csinálom több mint 7 éve.
1: 7 éve nyomod. Jól van, Ákos. Kit választottál játékra?
4: Én a Ferit.
2: Ám, legyen.
1: Ferit választottad. Jól van.
3: Feri vagy nem Feri? Ez lesz a játéknak
1: Feri vagy nem Feri. Feri. És kíván menni a wellness hétvégére, gondolom leginkább ez a motivált téged abban, hogy játsszál most.
2: Eszterre.
4: Hát nyilván, hogy a feleségemmel.
1: Feleséged, de el tudjátok passzolni három gyereket?
4: Hát majd megoldjuk.
2: Ja.
1: Nagyok
2: már el vannak
4: jó,
2: egyedül.
4: Ne, hát nagyok, nem nagyok, de megoldjuk, mert a nagyszülők ott vannak helyben, meg az enyémek is közel vannak, úgyhogy...
3: És a nagyszülők hogy érzik magukat egy ilyen átvigyázott este után? Tehát amikor három gyerek szalad három fele. Hogy bírják?
4: Felüdülés, amikor hazaérünk.
3: Csillognak a szemek.
4: Már hogy nekik.
3: Igen, igen.
1: Igen. Jól van, oké, Ákos. Na, hát akkor játszatok egyet, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz a nyeremény. Jó, mehetünk?
4: Mehetünk.
1: Igen. Na, akkor 3-2, tessék.
2: Van indoka, hogy velem játszol?
4: Van, egyébként igen.
2: Köszönjük mindig szépen.
1: Köszönjük szépen, meg is vagyunk. Ákos, ne menj tovább, ez nagyon rövid volt.
4: Ja, Isten. Óha.
1: Ez erős játék volt. Pálod. Erős játék volt. Te már vellamali választatod magad, az van szerintem. Tehát, hogy...
2: Már agyba ott vagy tényleg a gyerekek nélkül.
1: Abszolút elengedted ezt a játékot. Ne. Ott vagy már
4: zamárban. Nem. Csak az izgalomba vagyok, hogy Zanna visszahívott. Hogy körülbelül 160-as vérnyomásom.
1: 160-ra ment a vérnyomásod. Jó, nem kell, nem tart sokáig ez a magas vérnyomás, mert 6 másodpercet bírtad a játékot, úgyhogy igazából nagyon nem kell.
3: De isteni 6 másodperc volt.
1: De nagyon erős Isten. 6 másodperc volt, így van.
4: Ja, Istenem.
1: Jól van, figyelj, mutatjuk azért, ez megvan.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
1: Na!
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem jutok szóhoz.
1: Mikor voltatok így utoljára ketten valahol?
4: Hát ketten szerintem már hosszú évek
3: tám
4: óta
3: még
4: nem.
3: Soha.
1: Tám még soha. Az első gyerek
4: előtt. Még az első gyerek előtt.
1: Aha. Nem vagytok ilyen nagy gyerek.
4: Családosan azért el szoktunk menni a Balatonra egy-egy napra, vagy egy hétvégére, de általában nem.
1: Jó. Na akkor ezt most tényleg váltsátok be, jó? Tehát ne az legyen, hogy megnyeritek, és akkor majd, meg nem tudom, meg beteg a gyerek, minden. Tehát megnyertétek, valahogy üssétek ki ezt a két napot, menjetek el, szerezzetek.
4: Nagyon ja, mártok. Mindenképpen megoldjuk.
1: Menjetek el, ha eddig nem sikerült eljutni, küldjük, érezzétek jól magatokat. Köszi.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, imádlak titeket.
1: Csáv, Ákos,
2: Hövi.
1: Hello. Ciao. Azt mondja, hogy van egy SMS-ünk, már most jött, M3-os autópályán nagy konvojban vonulnak a navosok szirénázva.
2: Mennek M3-os? A fiúk?
1: Mennek a fiúk, vajon hova mennek? Jaj, de izgi.
3: De szerintem
1: most
3: be vannak, rozsdásodva? Na most, kiropogtatták magukat.
2: Szerintem igen.
3: Hosszú volt ez a pihenés, nézzük mi újság.
1: Lekerült a kupak, most lehet menni. Most végre csinálhatják azt, amit értenek, dolgozhatnak valójában.
2: Én nem szólnak, hogy azt a céget nem nézzük.
1: Igen.
3: Mennyire egy háza felé köszönöm.
1: Igen. M3-as autópályán nagy konvojban vonulnak a navosok szirénázva. Vajon kivárja őket a másik oldalon?
2: Mi van arra fele?
1: Hát ezt így nem fogjuk tudni megfejteni. Sok mindenkinek sok mindene van arra felé.
3: Fogalmunk sincs arról, hogy mi lehet
1: arra. Igen. Igen, arról fogalmunk nincs, de minden esetre akcióba rendült a NAV.
2: Szépeket dolgoznak mostában, ez mondjuk nem politikai vonatkozású, de megvan a óriási, hogy hívják, csávó, aki hát lefoglalták a számláit, és nyilván az autókat akarták elvinni, minden, és arra gondolt, hogy egy nagyon izgalmas, érdekes húzás elő, ez kimenekül ez alól a nyomás alól, amit a NAV hát rátett, hogy elviszi a drága nagyértékű BMW-t, az főtette a internetre hirdetni.
1: Hogy eladja? Gyorsan?
2: Igen, az első.
1: Megszabadul a bűnjeltől?
2: Jó napot kell, Kovács Péter, ők érdekelne az autó. Ó, jöjjön ki, nézze meg. Kovács Péter megérkezett, és így felmutatta a NAV igazolványát.
1: Hogyan? De tényleg.
2: Óriási nagy bűn elkövető csáfó lehetett, hogy így sikerült ezt megoldani. Na, úgyhogy a navosok egyébként szépen dolgoznak, most meg még hasznosan is.
1: Most, igen.
3: Olyan az egész tényleg, mint a karácsonyra közelednénk, és akkor vannak ez az adventi naptárok, mindenki kinyitunk, valami minden nap történik.
1: De tényleg egyébként az van, hogy most minden nap olvasol valamit, minden nap történik valami, minden nap felkészül valaki, és minden nap kiderül valami turpisság, ami azért itt az elmúlt években volt, úgyhogy nagyon kíváncsi olvasgatja. Ennél most nem tudsz jobbat írni, jobbat stand-up-olni, mint politikai szatira. Tehát politikai műfajban, tehát annyira abszurd ez az egész, hogy ennél most nagyon nehéz abszurdabbat írni, mert maga a műfaj lett nagyon abszurd, ami nálunk a való életbe zajlik. Szóval, hogy nem? Régen írtál valami abszurdat, fölrögtél, de most az élet írja, hát ennél abszurdabb dolgokat nem tudsz, mint ami itt most van. Vagy volt. Úgyhogy ez izgalmas. A M5-ös több konvojban vonulnak, a rendőrök ott is gyerekek, úgyhogy az nagyon kemény. Navosokkal én is találkoztam, az M3-oson nagyon siettek.
2: Megy egy másik konvoj is, utánuk NAV plusz tek, ezt írja Sebi. Hogy megy ez is, az is.
1: Valakinek nehéz reggele lesz.
3: Mennyi lett az adminisztráció most a NAV-nál? Pont olyan, hogy jön a zárás is ráadásul, ugye? Tehát akkor oda kell figyelni.
1: Na igen.
3: Azt hiszem, hogy ez nem egy be nem fizetett táfa miatt történik.
1: Igen, minden NAV történik valamit. Igen, Bokros Lajos állítok 200 nappal a választás előtt elmondta, hogy mi fog történni konkrétan, nagyon kemény TikTokon. Egy küldjétek át, gyerekek, nem láttam.
3: Nézzük meg,
1: nem tudjuk, hogy mit mondott.
3: Szép még a bajsza?
1: Igen, ugye a Bokros csomag által elhíresült pénzügyminiszter. Igen.
3: Nem hívunk fel a NAV-tól, hogy Mizu?
1: Nem tudom, hogy egy...
3: Mizu!
1: Folyógyekről mennyit beszélnek. Hogy ityeg a fityeg?
3: De hogy vannak? Lenne ilyen hívás várakoztatás, hogy tudod, hogy sajnos most nagyon elfoglaltak.
1: Igen, kérjük, várakozom.
3: Kérjük, egy kicsit várakozom.
1: Nap lesz a mai, azt írják. Süssön rád a NAV. Ja, hát meglátjuk, gyerekek, úgyhogy izgalmas a sztori. Jól van? Oké, megyünk akkor egy picit hírezni, meg itt reklámozni. Jó, és...
3: Amúgy, igen. Ha lenne kész átverés show, ugye, ha nem vette volna meg, azt is a NER. Akkor most nagyon vicceset lehetne csinálni egy csomó emberrel, hogy ilyen navosnak beöltözni, tudod? És akkor csak így bekopogni mondjuk néhány ablakot.
1: Vagyon visszaszerzős hivatalt, olyan kívánom. Egy telefon elejét.
2: Már dolgozunk.
1: Feltartanánk, mi már itt a háttérben dolgozunk, vagyon visszaszerzős hivatalt. Jó napot kívánok, aztán hogy ittyeg a fityeg.
3: Szerintem tényleg gyengülnének el nagyon, nagyon hamar. Nem? Lehetne benne egy ilyen kört most?
1: Igen.
3: Most Wantednek lehetne ez az ilyen plusz, ilyen limited edition. Igen.
1: Azt írva, aki nem írt alá, nagyon igaza van, hogy mióta kormányváltás van, az ország olyan, mint egy akciófilm. És tényleg ez van. Tehát, hogy így ez borul, az borít, az bevallja, ez elsírja magát, az gyónni jár, oda kimegy a NAV. Az
3: nincs kiderül. Idő megnézni egy sorozatot, nem tudod. Akkor lemaradsz valamiről.
1: Igen. Abszolút. Na jó van, gyerekek, hát nyugtával dicsérd a NAV-ot, elmegyünk mi is, ahogy írta egy hallgató, reklámozni, hírezni, és aztán itt vagyunk. 3 perc van, 7 óra van, friss közlekedés, küldjétek, jó, merre látjátok a konvojt, írjátok meg, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Már megint a Premier Outlet bementek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fúss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart.

0: Ha az egyszer most jött el. A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
2: Úgy is lett.
3: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
7: Stílus, védelem, minőség. Ez az Autodesign Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autód stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. Autodesignstudio.hu. Autodesign Studio. A tökéletes választás.
8: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
9: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
10: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
9: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
11: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
12: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
11: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad! Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
13: Visszük a pálmát! Csodás mediterrán növények, leanderek, citrusok, olajfák, balkonnövények, évelők és több száz kertészeti termék akár házhoz szállítással is. A 26-os út felújítása alatt is megközelíthetőek vagyunk. Oázis Kertészet Miskolc. Nyitva a hét minden napján. Oázis.hu.
14: Szia!
15: Hello!
14: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
16: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
14: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. CubeSmart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elkezdődtek az aszfaltozási munkák az Avason, idős nőtől csalták ki ingatlanát, ismét razziázik a rendőrség. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Elkezdődött az Avas főutcájának újraaszfaltozása, jelentette be Tóth Szántai József polgármester közösségi oldalán. Mint fogalmazott, három részen szakaszos lezárások mellett zajlik a Szent György és a Klapka-György utca felújítása. Első ütemben a Miskolc-Tapolcai és a Gesztenyi és a Szilvás, valamint a Medgyenszky utca, illetve a Kölcsey Ferenc és a Pattantyús utca közötti szakasz újul majd meg. Még idén teljes hosszában elkészülnek a munkálatokkal, a kilátótól egész a Méztelep utcáig. Addig is terelésekre és időszakos lezárásokra kell számítani, amiről aktuálisan a kivitelező tájékoztat. Mindeközben még tartanak az útfelújítási munkálatok a 3-as főút belvárosi szakaszán, és hamarosan a Komlós-Tetői Szeder utcával folytatódik Miskolc történetének legnagyobb útfelújítási programja, fogalmazott a városvezető.

0: egy idős kiszolgáltatott helyzetben lévő nőtől csalták ki az ingatlanát és a pénzét Miskolcon, számolt be róla a Minap. Az elkövetők a nő egészségi állapotát használták ki, mint írták, az asszony demenciával élt, így nem tudta teljes mértékben átlátni a történéseket. A csalók ezt kihasználva szerezték meg a vagyonát, az eset nagy visszhangot váltott ki, és ismét ráirányította a figyelmet az idősek védelmének fontosságára. A hatóságok vizsgálják a történteket, és arra figyelmeztetnek, különösen oda kell figyelni azokra a családtagokra, akik hasonló helyzetben vannak. A szakemberek szerint elengedhetetlen a rendszeres kapcsolattartás és az ügyek nyomon követése. Ha bárki gyanús jelet tapasztal, érdemes azonnal segítséget kérni. Az ilyen esetek megelőzése közös felelősség, fogalmaztak. Újra az utakon igyekszik kiszűrni a szabálytalankodókat a rendőrség egy összehangolt akcióban. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik, figyelik a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő előírások betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát. A razzia egy nagy európai közlekedésbiztonsági vizsgálat része. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A maximum hőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul. Továbbra is folytatódik a kora nyárias idő. Vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak. A rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga!

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatóink, és már is folytatjuk a reggelt. Kettesült rétság után az Almás kertnél egy autónak kitört a kereke, külső sávban várja a megoldást. A NAV konvoj valahol 60-nál tért le egyébként az autópályáról, folyamatosan jelentenek nekünk. Van egy olyan NAV konvoj, amit tekesek is mennek, úgyhogy ott valami komolyabb kovonuló, komolyabb rajtaütés vagy kivonulás van, úgyhogy zajlik az élet. Alekosz vezette a tekes tudzon a konvojt.
2: Ahogy mondjuk az útvonalat, az ország azon részének szorul össze a gyomra.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen.
2: És ahol már túlmentek, ott azt mondják, hogy hú,
3: egy vándorszorongás.
2: Szépen
3: mondom, igen, igen. Ezt senki sem szereti a NAV-ot. Már sajnálom, ha kedves NAV-osok hallgatják minket, de azért nem, ritkán örülnek a NAV-osoknak. Igen. Igen. Igen. Azt tudom, hogy az elmúlt években gyakran meglátogatták a Duma Színházat, és hát ott találnak valamit, és fegyveres NAV-osok szoktak ilyenkor kivenni.
1: Hát veszélyesek is vagytok. Veszélyesek is vagytok.
3: Csak hogy lássátok, hogy kire törtek rá Duma Színházban a NAV-osok. Tehát, hogy van ott ugye a könyvelő Mari, a legaranyosabb az egész világon, hát bőven a nyugdíj körül mocorok, illetve Gizike, aki szintén, és ők ketten ott tartják ott a frontot, és őket azonnal elszeparálták egymással, hogy össze tudjanak kapcsolatani.
2: Marika letolta ezek a szemüvegét, át kiesett a toll a kezéből, mikor meglátta az ezredes urat, mi?
3: Így van, ezek még három hölgy dolgozik ott benne az irodában, Marica, Anita és Eszter, illetve hát ugye Réka, négy, akkor bocsánat, tehát ők a...
2: A tím.
3: Hát a tím, a rettenetes, nem is tudom, egy... Hogy tudják ezt mondani, ez az ilyen szemfényvesztők.
2: Ugye? Jó, de azért, és ha benn van a Litkai...
1: Hát de nem lehet, hogy Lovász frizurájához települtek. Ott azt mondták, ez ön is közösséges, mennünk kell, be kell gyűjteni, ezzel a hajjal nagyon durva dolgokat lehet csinálni.
3: Tehát találkoztam Lovász Lacival, és az a helyzet, hogy ez egy növekedő trend, tehát a sérú egyre durvább.
2: Még nincs pénze, vagy nincs ideje levágva.
3: De jól is néz ki amúgy, jól néz ki.
2: Kisimult, gondolom, László, ugye nincs koránkelés, nincs abuzálás.
3: Nincs koránkelés, nagy nyugalmak, forgatások, ez meg az dolgozás.
1: Nem bántják, békén hagyják.
2: Sokat dob az emberek.
1: Sokat segít, igen. Ennyit a meglepetés erejéről, köz, és rácok, fordulhatunk vissza. Navisonci Géza, 100 000-es vám és pénzügyőrségtől küldte nekünk. Nem mondtunk semmi konkrét a gyerekek, de hát mennek, itt most zajlanak az ügyek, úgyhogy követjük majd az eseményeket, mi is, és kíváncsiak vagyunk. Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás, és van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
3: Az a lányos így van.
1: És hogy
2: van vitaminbárotok.
1: Jobb helyeken már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
3: Supermenza, úgy hívják.
1: Supermenza, ez a Supermenza így
2: jó,
1: van.
2: Jó, de a
1: Supermenza
2: csak kis piskótakockát nem vehetik azt el tőlünk.
3: Már most beviszed magadnak.
1: Igen.
3: Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
1: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezeti szövetség azt mondja, beérkezett adatok alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
3: Teljesen állami, így izé, és az volt,
1: és
3: egy
1: AB menüje van.
3: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát hogy mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svédasztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, ha rajtuk múlna, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, ez is csak köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
2: És vagy nem, magától... de ő maga dönt.
3: Magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
2: Nem az van, hogy a fehér cipős, kivágott orrú cipős konyhás.
3: Ők azért ott sírkálnak. Ott
2: sírkálnak. Jó, azért
1: 62-es bicepszel.
2: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, És most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
3: Igen, állnak sorba a kis tárcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, és aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék. Tehát, hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik. Nagyon jól megy.
1: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határté értéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni, és azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. A gyerekek 30 éve moslékot ettünk mi is, és moslékot etettünk a gyerekeinkkel. Amire ráfér a változás, az az egy legfontosabb dolga, a közétkeztetés. Az a moslék halmaz, amit egyébként megint sokan milliárdosok lettek, és közben moslékkal letették a gyerekeinket, ehhez képest az AB menü, a gyümölcsös pult, a vitamin pult, hát az egy klasszikus felüdülés. De írjatok már, drága szülők, tényleg, hogy ez a megélésetek a menzával kapcsolatban, hazajön a gyerek, hogy anya finom volt, jó volt, tudtam választani, AB menüre fizettek be a gyereknek, tényleg ez van? Mert hogy oké, hogy egy-két iskolában, mitől függ, hogy ez hol indul el, hol nem indul el? Ha ez államilag jár, akkor ez mi az, hogy ez egyik iskolában van, a másik iskolában nincs? Hát az egyik szülő eldöntheti, hogy ő egy kicsit többet fizet, és legyen AB, a másik szülő nem döntheti, és ő még kapja?
2: Az kevés, ha egy szülő dönt, ott az egész iskolának kell dönteni.
1: Erről az iskola hogy szavaz, AB, hogy akar AB menüt a gyereknek?
3: Szerintem milyen... AB menü mindig volt. Én emlékszem rá, tehát az én gimnazista éveim
1: is volt AB menü. De akkor ez a
3: szupermenza van. Igen. Az van, hogy nyilván vannak most már ételintoleranciák, mindenféle dolgok, és szerintem ez egy mindenkinek könnyebb, hogy szinte ugye alapanyagok szerint van ugye szétcsoportosítva az étel, és akkor, hogyha valaki nem eszik tejet, akkor ez most itt tud enni bármit, mert ugye nincs mindenre rátéve a tejföl, meg ilyesmi.
1: Aha.
3: Szóval szerintem ez nagyon sok szempontból praktikus. A másik meg, hogy az étkezési kultúrájukra van nagyon jó hatása, mert izgalmasabb lesz, mert nem vagy belekényszerítve egy helyzetbe, hogy ezzel kezdesz, amit kezdesz, hanem akkor döntéseket hozol ilyen apró dolgokban is, és ez amúgy szerintem jót tesz nekik.
2: Meg a lehetőség, hogy megkapod, hogy nem az van, hogy eléd tesznek valamit, hanem legalább ott már tudsz agyalni egy kicsit. Eldöntheted, hogy mit teszel. Ha van egy ilyen döntési lehetőséged, már szívesebben megeszed.
1: Aha.
2: Úgy, mint egyébként, persze, ha eléd tesznek valamit, hogy köszönjük szépen, ez van. Hát, ha
1: igen.
2: Ez
3: van, annál akkor... van nyomorultabb, mint amikor egy ilyen 7 éves gyerek tud így próbál egyensúlyozni a tálcával, ami van egy ilyen másfél literes kömény magleves, 3 leves gyöngyöl a tetején, tehát soha azért nem fog hozzányúlni. Meg van a másik oldalt egy ilyen löncsös hús, valamilyen főtt krumpli, meg éppen meg ez, és akkor próbálja visszavinni, közben üvölt oda az osztályfőnök, hogy ki ne lötyögjön, karcsi! Figyelj, ez a gyakorlatilag a menza élmény szerintem a legtöbb gyereknek.
1: Igen, abszolút. Hát nekünk ugye klasszikus menza élmény az nagyjából ez.
2: Igen, de mi még megettük, tehát hogy nálunk nagyon nem volt, vagy legalábbis az én koromban még ugye az volt, hogy ez van, anyád azt mondta, hogy figyelj, szívem, nincsen, hogy csomagolunk, meg izé, hanem azt kajáltuk meg, nyilván nem volt jó, eleged is volt belőle, de megetted, nem volt más. Akkor utána jött az a korszak, amikor már tudtuk, hogy az rossz, és megpróbálunk kibújni, és most végre itt az a korszak, amikor azt mondod, hogy jó a kaja.
1: De ez a sótlankodás, ez nem az volt egy időben, hogy megölte, és minden ízetlen lett, és minden szar lett?
3: Hát,
1: nem
3: az, hogy
1: annyira kivettük a sót belőle, hogy a gyerekek ott próbáltak külön megsózni, meg sót bevinni, mert átestünk a ló másik oldalra, ez javult, ez most visszajavult, hogy ehetnek egy kicsi sót a gyerekek, mert egyébként nem annyira káros, mint
2: mondják.
1: Nem
2: ehetnek szerintem.
1: Nem ehetnek, de minden full sótlan, az nagyon finom lehet.
3: Szerintem az van, hogy...
2: mással be tud vinni az ízt.
1: Mással beviszed a sót. Egy kicsit ízat a torna órán, igen.
3: Krétát lenyalod a tábláról, és meg is vagy.
1: Igen. Azt, hogy az AB menü nálunk akkor volt az iskolában, ha paradicsomleves volt betűtésztával. Mi lesz a következő? Lecserélik a bajszos konyhás néniket miniszoknyás egyetemista csajokra? Ja, akkor visszaírodkozom, és befejezem a nyolcadikat, írja valaki. Azt mondja, Cseppelen szeptember óta ez a menüválasztásos rendszer, 2 gyerekem szívesebben is többet eszik a suliban, de azért mi mindig előfordul, hogy hazaérnek, magukra borítják a hűtőt, szerintem mi mindig nem elég laktató, ami van. 11 éves kisfiam véleménye, az iskola menze elég érdekes, de nagyrészt undorító, nagyon furcsán is rosszul néz ki, nálunk svéd asztal van, a legjobb étel az max a girosz, ott a legrosszabb az egyértelműen a hús, ami gomba van karfiollal sütve. Péntek az mindig húsmentes, attól is nagyon szenvednek, írja valaki. Azt mondja, hogy a 90-es években nőttem fel, visszasírom azt a moslékot. Nálunk nincs semmiféle AB menü, tegnap sem evett a gyerek, csak rizgaluska levest, a másodikat soha nem eszi meg. Tehát azért az általános javulás azért ez még így nem feltétlen
3: tendencia. No, az iskoláknak maguktól kell jelentkezni a programba.
1: Mert a szuper menza programba.
3: Igen, mert ennek van nyilván anyagi része is, meg ugye át kell alakítani magát a menzát, mert ez egy speciális tálaló egység, ahol ki vannak téve ezek a chewingek, amiben van a kaja.
2: Aha. De úgy működött, aki jelentkezett, az kapott ilyet, tálaló egységet?
3: Szerintem az volt, hogy pályázni kellett, szerintem saját forrás is volt ebben, meg ugye pályázati pénz is volt benne.
1: Aha. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében, és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem ezik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha. Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
3: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
1: igen.
3: Ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
1: De hogy azért ez egyébként mennyire kultúrált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze megvalósulna, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket tegyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Csak kevesebbet akarnának kinyúlni belőle, és többet gazdagodni. Vagy kevesebbet keresni rajta. Tehát, hogy így
2: most
1: lehetne
2: minden
1: azért...
2: Tesz látod, hogy túlárazás. Mi?
1: Ja, Balázs hát azért túlárazás! Tudom én, kik járnak fellépni oda, akiknek a kezében van a közétkeztetés, és hova kell menni fellépni, és kiket rendelnek meg maguknak, úgyhogy... Oh, hát na, nem is tettje, adjuk is ezt, ez nem is érdekes ez a dolog. De igen, nagyon sok pénz van benne.
2: A szülőn is múlik a dolog, hogyha szülőként már neveled arra a gyerekedet, hogy egyen zöldséget, egyen gyümölcsöt, egyen friss salátát, akkor könnyebb lesz az iskolába is a dolga.
3: Igen, meg sokan, sok gyerek úgy szenzoros, hogy mondjuk egyfajta zöldségre az. És akkor mondjuk annak az például az én lányom csak a spenótra, de abból is csak az, tehát néhány fajta spenótra, de attól, ahogy hozzáér, ilyen gag reflexes azon a hány. Oh. És viszont ugye a salát az olyan, hogy azt tudsz többfélét szedni, és akkor ki tudja kerülni. Úgyhogy eszik salátát, nem azon, hogy akkor teljesen elutasító ezzel kapcsolatban, meg sok gyereknek meg ugye pont az ilyen, amiket rátesznek a tetejére, az a visszataszító. És szerintem ez így leveszi azt a szorongás, meg azt a feszültséget, ami a kaja körül van, és van egy csomó fényevő gyerek, aki teljes csak nagyon kevés dolgot eszik meg, és ezek nekik nagyon jó szerintem, hogy ő célzottan rámegy arra, amit szeret, és akkor nem az van, hogy üvöltenek vele, meg fáradt, meg... Tehát azért ez egy nagyon körülményes dolog.
1: Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláthatod, azt mondod, hogy fúj, undorító,
3: úristen,
1: és amire azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Ilyen régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom
2: volt. Akkor te szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
1: Hát jutott hozzá valami.
2: Fecnik voltak beleszaggatva.
1: Fecnit beleszaggattak.
2: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
1: bélszíroló.
2: Nem. De az is volt.
1: Bélszíroló. Nem volt benne bélszín.
2: Úristen, de jó volt.
1: Bélszíroló.
2: Nincs meg.
1: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
2: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
1: Semmi nem volt benne.
3: Egy volt? Igen. És a roló szavak, amit legyenek
1: elsőkörben. Roló volt a
3: neve. Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
2: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked,
3: nem
2: és nagyon finom. Nagyon finom.
3: Elmondom, nem, mi volt a prémium étel.
1: Na, mi volt a prémium, tessék.
3: Figyelj, és mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
1: Igen.
3: Ledarálták, hogy ilyetok itt érnézének tűnjön.
1: Metszószal.
3: Metszószal. Szerettem.
1: Az egyébként egy jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de
3: nem,
1: a metszósz...
3: Nem, azért volt ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
1: Ja, ledarálták nektek?
3: Le volt darálva, úgy megfőzték, és nem ledarálták.
1: Vagy arra, hogy én előre megrágtak.
3: Valaki valaki megrágta.
1: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
3: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
1: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
3: A cukros sóskaszósz krumplival.
2: A jó az nem ilyen.
1: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
3: Figyelj, az nagyon, az rendesen, az igen, igen, volt akkor.
2: Én a leveseket gyűlöltem.
1: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
2: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami
3: de
2: kettő darab ilyen megy
3: leves volt. Aminek tudjátok, hogy a megyeknek így ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
1: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az jó volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor az azt mondtad, hogy van élet. Egyet, van élet a halál egyet. Után. Tehát azért hármadán, háromszor álltál sorba, egy kicsit citromízű tejbegrézi, finom, hamis kakaóporral a tetején.
3: De a legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
2: pörkölt
3: szaftot. Három hússal, és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
2: Zsír volt, az kicsim.
1: Igen.
3: Szerintem az olaj. Olaj
1: volt, mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, benne, bementél a konyhába, és érezted a műanyagtálca, a pohár, a kaják illatát. Tehát azért milyen szenzoros, tehát tényleg hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad, ízformájában.
3: A szaga, tudod, a hideg fémszag.
1: Igen, igen, igen, igen. Náluk csak undok konyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repet,
3: tudod,
1: ha nem volt. Tudod,
3: voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
1: Igen.
3: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
1: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig 3 órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lehet.
2: Ott, gyönyörű disznók nőttek abból a moslékból. Igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
1: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csokikrémmel piskolt a kocka. Végén elfogy a csokikrém, és már csak a száraz piskolta marad, ezért beosztod a csokikrémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
3: Igen, nem volt.
1: Nem volt ilyen?
2: Nem volt.
1: Piskolt a kocka csokikrémmel.
3: Nem volt, teljesen értetlen állok a helyzet.
1: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
3: Mi lett volna velem, ha lett volna?
1: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskolta marad.
2: Csoki puding?
1: Hát egy ilyen krém, egy ilyen öntet.
2: Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
1: Igen.
2: Persze, nem volt abban se puding, se...
1: Hát azt én képzelem hozzá
2: a csak, csokoládét hogy... életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaóbor volt,
1: csoki nem
2: kicsit
1: volt benne.
2: Fölhúzva
1: csoki vízzel. Nem volt benne, igen, igen, igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
3: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt,
1: az
3: és volt
1: az nem tudom,
3: az egy fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, az ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
2: hát te azért elég menő helyre jártál.
1: Egyébként igen. Ez igen, farizeres zsömle volt, meg tej. Igen, igen, igen.
3: De ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem menzáztál, büfésztél.
2: Ez volt a csúcs.
1: Mondok még egy nagyon undorított grízes tészta. Egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon éhes voltál. Mi volt a grízes tészta? Micsoda? Az ki találta ki? Az hogy lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetén, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
3: Na jó, figyelj, és a menzás bolonyai, amikor megvan az íze, egy hideg tészt.
2: Már maga a tészta
3: éve. Ja, és igen. Ebben volt, tudod, ebben voltál, és olajjal át volt keverve, hogy...
1: Undorító
3: igen,
1: volt.
3: Igen, igen, igen.
1: Na jövő mindjárt, gyerekek. 7:30, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
13: Úgy is lett.
14: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
15: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
16: Reklámot hallottak.
17: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám. Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
18: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
20: És ez még csak a bemelegítés.
19: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
21: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!

0: Rádió egy top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasság.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fókuszban a tánc Miskolcon. Ifjúsági napot szerveztek a belvárosban. Közel 700 ezeren nyilatkoztak adójuk 1%-áról. Már is érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. A tánc és a mozgás szerelmeseit szólították meg egy különleges programmal Miskolcon. Számolt be róla a Minap. Az esemény célja az volt, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő mozgásformát. Mint írták, a résztvevők többféle stílust is kipróbálhattak, miközben szakemberek segítették a választást. A program jó hangulatban zajlott, és sokakat ösztönzött arra, hogy rendszeresen mozogjanak. A visszajelzések alapján az érdeklődés nagy volt, és sokan találtak olyan lehetőséget, amelyet hosszabb távon is folytatnának. A szervezők a jövőben is hasonló eseményekkel készülnek, hogy minél többen válasszák az aktív életmódot. Ifjúsági nappal szólították meg a fiatalokat a miskolci belvárosban, számolt be róla a Minap. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat és a különböző közösségeket. Mint írták, a programon számos interaktív lehetőség várta az érdeklődőket. A résztvevők megismerhették azokat a szervezeteket, amelyek programokat és támogatást kínálnak számukra. A szervezők hangsúlyozták, fontos, hogy a fiatalok aktívan jelen legyenek a város életében. Az ilyen események segítenek abban, hogy könnyebben megtalálják a helyüket és bekapcsolódjanak a közösségbe. A rendezvény jó hangulatban telt, sokan érdeklődtek a bemutatott lehetőségek iránt. A tapasztalatok szerint az ilyen kezdeményezések hosszú távon is erősítik a közösségi kapcsolatokat. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról a neten. Az adóhivatal szerint ugyanakkor 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett papírt. Erre van még idő, május 20-áig kell megtenni. A hatóság azt írta, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Átvették megbízó levelüket a képviselők, azokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Most pedig néhány szó a várható időjárásról. A napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A maximum hőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul. Továbbra is folytatódik a kora nyárias idő. Vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello, drága hallgatóink! Hétfőn Győrben kezdjük a kitelepülésünket. Gyerekek, megyünk! Lesznek záporok, lesznek zivatarok, de végig toljuk az egy hetet. Győrben ugye jössz te is, van Eszter is, és jön Juliska is majd a hét második felében, úgyhogy váltva vannak a csajok. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Majd a nyereményeket nyomtassuk már ki, létsz, és akkor ránézünk, itt tudjuk mondani, hogy itt sok 100 000 KP, nyeremények, tárgynyeremények, tényleg nagyon sok mindent viszünk. 4 játék, gyerekek, 4 szponzorunk van. Tehát az van, hogy ahogy telik az idő, a műsor nem úgy nem gyengül, hanem már nem elég a 3 szponzor, 4 szponzort hozott be a célhoz, tehát 4 játékunk lesz. Nem is tudjuk, hogy fogjuk lejátszani. Minden pillanatban, igazából ez tényleg az, tehát ez egy majális. Játszunk, dumálunk, röhögünk, kevesebb téma, de várunk mindenkit szeretettel, sok ajándék, meg valószínűleg jó hangulat, ezek a délutánok azért ezek így rendben vannak, meg mi is szeretjük, hogy egy hétig így délután vagyunk. Aztán elég a délutánokból, de egy hétig így délután nyomjuk.
2: Jó lesz, időben. Meg akkor már ráér mindenki, ez meló után
1: így van, ki kicsit jönni, kimozdulunk. Zene szól, közben hostessek osztogatnak egy csomó mindent, szóval tényleg jó, mi nagyon szeretjük, úgyhogy várunk mindenkit. Közben írjátok, hogy hol van a NAV és a Tech Convoy, de rájöttük, hogy nem mondjuk, tehát hogy nem adunk segítséget, már nem nehezítjük a munkájukat. Meg elmondtátok, hogy megírtátok, hogy melyik lehajtónál mennek, milyen mercikkel, hol tartanak, hány autóval mennek, gyerekek, nagyon komoly felvonulás van.
2: Féljen egész Kelet-Magyarország, nem fogunk segíteni.
1: Az biztos, navos, tekes, szirénázó vonulás van végig, látjuk, és vonulnak, nem tudjuk kihez mennek, de nagyon sietnek, és nagyon sokan vannak.
3: Szerintem, ha nem akarnák, hogy tudjuk, hogy merre járnak, akkor nem így mennének.
1: Hát nem tudnak nagyon máshoz, a tekes autóknak hát föl kell vonulni.
3: Egy volánbuszba el kell őket rejteni.
1: Igen, egy volánbuszba induljon az rajtaütés egység, igen.
3: Ilyen zötyögésen.
1: Ülünk a volánbuszba, megyünk rajtaütni, ütés lesz nem sokára, és ülnek a símackos fekete csávok tekes mellénybe fegyverrel a melkasuk a volánbuszba. Azért mind egy jó megoldás.
3: De undercover, ahogy mondani szokták, hogy legyenek beöltöztetés tűzivadászoknak, nyugdíjas néniknek, és úgy rúgják rájuk az ajtót.
1: De erről ma valószínűleg hallunk, mert hogy ez nagy, nagy felvonulás. Tehát valakihez nagyon, nagyon megyünk, nagyon sietünk. Időjárás mondják, Ferenc, valami
2: napos,
1: kis kedvesebb.
2: Napos, szuper, még egy kicsit nyár, aztán picit visszaesik, de az se rossz, aztán megint nyár, aztán sokáig nyár.
1: Köszönjük szépen!
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Azt mondja, hogy kedden jöttök Sopronba ide és ide vacsizni, azt nem mondjuk, majd mondjuk, hogy hol megyünk, de hogy szeretnénk magunknak megőrizni.
2: Igen, hol vacsorákat akarunk.
1: Hol vacsorázunk, de köszönjük az értesítést. Na mi van, gyerekek, ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így egy a Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány? Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
2: Alapból elkezdesz rajta röhögni.
1: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valahol a Zöldfoki-szigetekről, vagy Zöldfoki-szigetekhez, és kettehárman azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről emberre is terjed, és most ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
3: Hallod, tudod,
1: és
3: ez a hantavírus?
1: Vízhelyzetet hirdettek, de mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
2: Patkányok terjesztik meg, ugye, rágcsálók.
3: Vérzéses láz. Csak ennyit szeretném mondani. Két szó. Vérzéses láz.
1: Na, de ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor mondják, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban, ne kapja el senki lehetőleg a hantavírus, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk a Zöldfoki-szigetektől a Kanári-szigetekig. Ez nem egy megnyugtató hajóút.
2: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
1: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyankor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról, fölmennek az egészségügyi arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak le, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
3: Ugye most elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
1: Jaj, ne csináld már, most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtam, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
3: Figyelj, lesz csak kitalálom, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázza, jó, ez most nincs elépen, de nem ez a
1: lényeg.
3: Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta. izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet. Már érzem, hogy jön. A betegek kizárta megkevesbedik. Ezt mondja,
1: mi kevesbedik?
3: Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik.
2: De mi? De mi kevesbedik?
3: A vizelet.
1: A vizelet? Én nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
2: Így áll valamit.
3: Neked szokott megkevesbedni a...
1: Soha. Volt már olyan, hogy kicsit megkevesbedtél. Nem.
3: Megkevesbedtek a vizeletek. Azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeleted, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodás, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
2: A mája is oda van, mi?
1: Ez meg
2: van még? Melyik?
3: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
1: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk benneteket kikötni. Majd azt mondta az egészségügyminiszter, jó lenne ez a hajó, inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
3: A horvátok szoros felé tartanak.
1: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárban meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinba, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
2: Hát nem jöhetsz és ki, nem is képzeled.
3: Meg van kevesbedve a vizeletet.
1: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleségedet, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohondár vagy, azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinba, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
2: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van. Mert kifele még nézed az óceánt, meg kívülsz, ahogy hívják.
3: Én beraknám a Titanicot, végignézem, mert... aztán magamtól meghalnék.
1: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál vént, hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon. Á,
3: te
1: a
3: meg
1: csengőt,
3: már
1: régi
3: vérhánynál, amikor mindig azt mondja, hogy csak vörösboros kóla, úgyhogy te egy csókolóan egyet Ferivel, anélkül bármi. Igen.
1: Én az ellenkező lennék, Bali, jól vagy? Kicsit csápatod és vérhánytál, semmi bajom.
2: Semmi baj,
1: jön vissza a vörösboros kóla, minden oké. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy,
2: mozgatás nincs. A kabin.
1: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlen hangzik túl jól.
3: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
2: Hogy na most
3: ez a
2: mi van
3: dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
1: De szerint egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egyik könnyű élethelyzet.
3: Hírek rá az oldalára, hogy hantás.
1: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere. Jó, üres, a mínusz kettőn üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt. Te meg már ott üldögél, egy rohadt nagy izével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francba, benesben meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
3: Ne, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
1: És nézi, hogy hányalott van a félzet.
3: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
1: Igen. Hogy...
2: De felelhető, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
1: Igen, de vizsgálnád magad. Csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
3: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. De lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették
1: ezt. Melyik voltál? Nem jönnél ki a kabinból. Nem jönnél ki.
3: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
1: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed.
3: Zsüllel már meg... így feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mire hány méter.
1: Indítsd a kettes kabint. Zsüll egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakot.
3: Már vért vizelsz, amikor Zsüllel, mivel tartunk.
2: A ringatóztok az óceán közepén.
3: A karibi hangulatban kókuszból iszunk a tejet.
1: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
3: És neked mindened véres, hogy a melbimbóid.
1: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom.
2: Nem.
1: Balázs véres a pólót. Nem, nem, nem. nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogy is, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
3: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
2: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végébe. Zsüll megevezne.
1: Zsüli szívesen
3: evezne. Lapátolj, Zsüll, lapátolj.
2: Mindjárt ott vagyunk.
1: Majd egy véres hányással leköpne téged. Na és ott lennél igazán bajba az óceán közepén.
3: Az lenne a legdurább, hogy ahogy felmennénk a ponyvát, ami van rajta, ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
1: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megitte 3 üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
3: Jöjjön. Van viszitek?
1: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldög, és azt mondja, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt. Ezek most hajóznak.
3: Én akkor mellúszásban közelítek a sziget felé.
1: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
2: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
1: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
3: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket, vagy fertőzötteket kezdik el megenni.
1: Igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
3: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
1: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
2: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
3: Nem, először állatról állatra. Hát patkányok egymás között, és utána pedig
2: de
3: a
2: patkányok. De az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
3: Tehát ne haragudj, de úgy ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
2: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel. Igen? Utána az ha, van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontott a kis üdítős,
1: és neked már tölti is,
2: és
1: igen.
2: És már ott is vagy.
1: A hantás
3: patkányok a saját segélyukkal nyitogatják a söröket odalent.
1: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
3: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus. A
1: hát
3: luxus
1: azért
3: az...
1: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszáll szép helyeken, Karib térségbe hajózol. Hát azért ez luxi, nem?
3: A luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól amikor... egész délután.
1: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon,
3: az luxus.
1: Az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az
2: nem
1: van.
2: Nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
1: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk, Feri, portyázni. Szerezzünk ételt.
2: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, így maszkos beöltözött emberek mászkálnak. Nem mennénk mi ott sehova.
1: Igen.
2: Nagyon kemény.
1: Nagyon para. Nagyon para.
2: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
1: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, ilyen fehér ruhába, maszkba, és ott járkálnak. De ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus. Csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról ebbre. Emberre nagyon ritka, tudod, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
3: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
1: Talán meg Léci Zsül, vagy keresétek meg Léci. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra?
3: De beszéltünk
1: róla, gondolom. 2020-ban rabul ejtették őket, és valami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na az milyen pszichó, és mekkora próbatétel az agyadnak? Hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, valahol áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
2: át. Kapják el, vagy azért, mert volt rajta
1: fertőzött? Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vizen. Azért azt képzeld el.
3: A hallgatók megírták a megoldást.
1: Mi a megoldás?
3: Bébi ételeket kell kihelyezni a hantáspatkányoknak tegnapról.
1: Igen. Csak mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a hát akkor kiszolgálja ki az embereket?
2: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tálcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin megjött.
1: Bocsánat, megkaptuk a reggelit. Igen.
3: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell-e fizetned, tudod?
1: Ne, szerintem nincs ilyen, ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem mi azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy négyszeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt a, nem
3: a
1: tudom.
3: Közös költség, elmaradásom.
2: Igen. És csak egy hetet fizeted ki.
1: Egy hetet fizet ki, legyen szíves még három hetet befizetni. Nem, ez nincs egyébként.
2: Megvan Attila, aki dolgozott ezen a hajón.
1: Ja, volt egy ilyen a múlt héten, azt hiszem Sanyi volt, és a fideszes hajó dolgozott. Igen.
3: Luxus.
1: Luxus hajó dolgozott, igen, kemény lett. Na jól van, gyerekek, hát meglátjuk, mi lesz ebből, követjük majd az eseményeket. 2 perc van 8 óra, itt vagyunk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Nem jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Fáj a fejem.
12: Hamar elfáradok.
11: Nem szeretek este vezetni.
13: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
2: Anna, Júli, Sülike,
1: az új komédiás Rázkó Eszter,
2: Ferenc bácsi
1: és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
1: Balázsék!
4: 8 óra után 10 perccel, te jó Isten, itt vagyunk. És tudjuk, hova mennek a navosok.
5: Igen?
6: Aha. Megjegyeztek?
4: Aha. Nem, de hogy én tudom. Megkértek, hogy nem mondjuk adásba.
6: Kik?
5: Rád írtak a navosok. Ilyenbe vagytok?
4: Nem.
6: Balázs, nem. Csak várj egy kis olyan kérdés, nem sikerre.
5: Nem, ha nem mondja be, önhöz ma nem megyünk.
4: Ha bemondja egy óra múlva, viszont ott vagyunk. Ugye írtak a hallgatók, hogy hova vonulnak a navosok és a tekesek nagy szirénázó autókkal, meg minden. Aztán egy idő után mi leálltunk arról, hogy mondjuk a pontos helyszínt, hogy segítsük egy kicsit a munkájukat. De megvan, tehát, hogy megvan az ügy. Még nincsenek.
6: Nyíroszozni mennek, úgy haladtak.
4: Igen, nyíroszozni mennek Nyíregyházára?
6: Nem hiszem.
4: Debrecenben mennek a Kossuth térre?
5: Talán!
4: Ahol mi is ott leszünk majd jövő héten pénteken? De mert, hogy kitelepülni indulunk, gyerekek. Jövő héten hétfőn indul a rócsok, Győr este 5 óra, vagy délután 5 óra.
5: Hát 4 óra. 4 óra. Már így buli van, ezt ne felejtsük el, mert minden napra viszünk egy Rádió 1-es DJ-t, és ők már 4-től nyomják.
4: Így van, 4-től már ők zenélnek, 5-től pedig kezdünk, és a Győr Széchenyi tér az első helyszínünk, ott vagyunk. Takarítós játékot mikor játszunk, kérdezik, legyen, maradjon 9 óra után. Jó, az ott egyébként 9 óra után. Jó, úgyhogy 9 óra után tudtok majd jelentkezni. Majd este a híradóba kiderül.
6: Azt kérdez az egyik hallgató. Lehetne a nap hallgatója.
4: Igen, a nap hallgatója, megnézzük, hogy ki igen. Szóval, ja, izgalmas. Izgalmas dolgok történnek. Közlekedésügyileg hogy állunk? Nézzük, Miskolc felé az M3-ason, 2 nagy busz halad Pest felé, készenléti rendőrség felirattal, köze van az ügyhöz, Rétság után, Almáskertnél egy autón kitört a kereke, és baleset az M7-es, M1-es budapesti közös szakaszán a városból kifelé az áruházaknál. De ez van, igazából. A Merkur bevetési csoport legyen velünk, Attila küldte ezt nekünk.
5: Azaz csak messziről legyen. Igen. Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amíg keresett, hogy miről akarsz beszélni, hogy amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt, bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kellett állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű hosszú hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
4: Hatamagnézium, vagy
5: igen,
4: cink, vagy mixer?
5: Köszönöm, hogy felírtad ezeket.
4: Csak
5: amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
4: De jó!
5: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
4: Oda
5: de köpött egy irgalmatlant. Egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy nyilván nincs
6: benne. Nekem most meg a kedvem ez a nőhöz.
5: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
6: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
4: Önazonos. Önazonos.
6: Igen.
4: Önazonosnak tűnik.
6: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
5: nő. Egy kicsit az én, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
6: De volt hozzá hang is, az a gargarizálás?
5: Nem hallottam szerencsére.
6: Ha, tehát, úgy lett volna az igazi.
5: Mert az még megrázó lett volna.
6: Nem, hogy focizott előtte?
4: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, hát, nagy ívben köpeted? Mert ugye több fajta van, tehát hogy én 4 fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni. Hogy... meglepő.

0: Nem,
1: a második, második, tehát
2: de
1: nem striccelős.
2: Azután történt, hogy meglátott téged?
1: Nem vagy? Látott meg, ja, sétált.
2: Te függetlenül volt.
0: Szerint szóval, köpött, hogy... ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett.
1: Igen, és azt mondja, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
0: És beküldött neked a szélvédőes? Hova, a földre?
1: Igen. Igen.
0: Jó arc.
1: Tényleg?
0: Jó arc, de önazonos.
1: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem. Igen.
2: És azt, hogy kicsit megemeltem az egyik lábát, és oda durrantott volna egyet.
1: Azzal visszajött volna.
2: A nullán vagytok akkor.
0: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
1: Mondom, hogy rá, belváros kellős közepe.
0: Belváros, ott voltál 9-ben van a kínna izé. A szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
1: Szerintem viszonylag kevés kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
0: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
2: Én minden köpködőtől undorodok.
1: Oké, megtörténik ez a dolog.
2: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
1: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
2: Egy intim masszázsra.
0: Igen.
1: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
0: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
1: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fújból.
2: Nem, én ezt úgy szeretem ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint ami ennek elképzelhető.
0: Igen, tök más, az egész nő tök más. Igen. Férfi, ő egy férfi valójában.
2: Igen, tehát aznap volt valamit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
0: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
1: dohányozva.
0: Igen.
3: Röntsősz, Ferike.
0: Hello, kis Ferike.
3: Gyere még.
0: Foszítsd a családban őt tetszve.
3: Stampedit húzzunk fel,
0: Ferike. Oda nézzél, de fötty, megint kirakta meg.
2: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
1: És ő is köpködött, akkor
2: unoka is. És sosem értem, miért köpködnek.
1: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
0: De válogatós lettél te felé, de válogatós.
2: Meg nem sok elhúzódóan le tudják nyelni.
1: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
2: hát, akkor egy
1: másodperc múlva tört össze az a
0: igen,
1: kép.
0: A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
2: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Nem, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor annak ez tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
1: De ő nagyon szimpatikus volt.
2: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
1: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
2: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
0: komolyan mondom.
1: Ez első randi volt?
0: Nem, most miért kéne bezárnom az ajtót?
1: De első randi.
2: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
0: Lettetek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnom az ajtót. Strókot kapok, pisilés közben, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés, azonnal randi off.
1: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
0: Igen.
1: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
0: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
1: Persze.
0: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
2: Nem
0: tudom, lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
2: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy ne beszélgetni, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
0: És ilyes nyitva hagyja és az ajtót.
2: Igen, és az aha, az ilyen...
0: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
2: No. Középsugaras.
0: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
2: azt írja,
0: az egy kicsit lélekromboló.
2: Á,
0: nem csutkája, nem volt?
1: Nem volt idő megfigyelni.
0: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt Ádám csutkája?
1: Csaj volt, hát látom, csaj volt? Jó lábak, magas sarkú.
0: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából
1: egyébként igaz.
0: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
1: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
0: Igen. Mondja, mit tudtunk?
2: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
1: Így van, nem, hagyjad már.
2: Bizony, bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat aha. látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
0: Nekem ma ezzel sincs bajom.
2: Szóval, hogy csak szeretném, hogy te bármit felhúzhat.
0: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
2: Sajnálom, tudom, tehát, de nem is
0: a köpés van. És a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
2: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsultam.
1: Úri lány lett, látom.
0: Úri lány lett, a nyíregyházáról meg érted. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
1: Fogadjuk, hogy köpködte is.
2: Soha nem tudok köpni se. Sebből fogni, se köpni nem tudok igazán jót.
1: Meg kell tanítsuk.
0: Nálunk a baráti társaságban volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
2: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben is elfogadásban.
0: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
2: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa Jocinak gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye? Hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
0: De nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek még egy meccsen, oké, de egy nő is randiztok, vagy látod, vagy oda köp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagy, főleg egy jó csaj, ugye, nem megszokott.
1: Igen.
0: Nem megszokott.
1: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
0: Igen. Nem, nyitott nem ajtó, nincs is ajtó a WC-nken, Szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
2: Micsoda még egyszer,
0: hogy... hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb, és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálok kis kosztümbe, magas sarkuba.
2: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, meleg túrább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
0: jó, akkor, hát azért az Mordor.
2: És akkor látod, hogy az ott...
1: már régen, hogy költözzel.
0: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
2: Igen, hogy nem, az ott a járán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalabb.
0: Ti csináltátok már valaha?
2: Hát nem is képtelen
0: kell hozzá rá. Menetszél? Vagy hogy, tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
1: Hát nem, már fújsz egyet.
0: És azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
1: Ugyan, egyiket befogod, mutatom. Aha.
0: És iszonyatosan nyomsz egyet.
2: Nem, ezt aha. Nem. Ezt nem.
1: Na, ezt is megtanítom neked.
0: Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
2: Most
0: szerel a nózit.
1: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
2: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De miért, milyen helyzetben volt szükséged el a tudásra?
1: Nincs zsebkendőd.
2: Ott az alsó nadrágod.
1: Hát nem fogom levenni az alsógatyámat, azért kifújjam az orrom.
2: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
1: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
0: De akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilés az előbb tartottuk, fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szemasz.
2: Ami viszont fizetek. Nagyon szexi, ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
1: nyál az előtte,
2: nem
1: nyál,
2: csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rájön, jó.
0: Oda nézzél mennyire.
1: Szia, az best fiú.
2: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát, ez nagyon férfias volna, mindegy.
0: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
1: Orosz, igen.
0: Ez az orosz zsebkendő.
2: Az oroszokról csak jó dolgokat neveztek el. Orosz trulett, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
0: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, így kifújja az orrát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
2: Alapból az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
0: Mi van, benne egy kanyar, vagy miért?
2: Nem, ilyen furcsa öblös, ilyen túcsi. Nem tudom, nem is tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
1: Milyen hórihorgas? Ez egy rendes férfias orr.
2: Hát igen.
1: Így néz ki.
0: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
1: De te nem csináltál még ilyet?
0: Én így, nem
2: egy
0: tudom.
2: Zuhany. Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
0: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
2: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát az
0: izében. Az első randi után kemény lett. Megtörténik az este. Egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál szoktad. Azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet. Hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
1: De például zuhany közben nem fújsz?
0: De abszolút simán.
1: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
0: Hát ott azonnal van víz.
1: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
0: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze. Tessék?
2: Ezért fog Zsüllen megmenekülni a hantavírus elől.
1: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetben.
0: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék,
2: kész. Teljesen természetes. A zuhany alatt pisi,
0: és mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
2: Azért, mert az takony, gusztustalan.
0: De lemosod.
2: De maga az, nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Hogy van az ilyen, amikor a dohányot... Van a dohányos felekülés, tudod, amikor így tudod, hogy...
0: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölök, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el, hogy kit szedtél össze szerintem.
2: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát konkrétan az, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarod azt a párkapcsolatot amúgy.
0: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, lehet, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
2: Nem? Nagyon jókat írnak azt, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomózat. Hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
0: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
2: A börtönévek meg visszajönnek.
0: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
1: És akkor...
0: Hát van egy...
2: De mennyire hátra?
0: Egy kicsit. Ugye nyelv, fontos,
2: hogy lesúrolom. Seggedbe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
0: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanat, egy ilyen. Most ez se lehet már. Nem lehet pisi, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálad? Hol érnek? Apác az árnába érte.
2: De mit egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
0: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
2: Anna
0: is
2: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
0: Le kell most a nyelvedet.
1: Nagyon egészséges. És ahogy a nyelvmosás.
0: Le kell most a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen.
2: Csak a fiúk mondják, apa megint ébren van.
1: Az igazi profik tudod, mit csinálnak? Tudod, mit csinálnak a nyelven? Nem fogkefével csinálják az igazi profik.
2: Nem.
1: Van egy erre rendszeresített kanál, amivel lekaparod a ízét.
0: Igen, a nyelved nagyon fontos, hogy mosd le reggel a nyelvedet.
2: Miért kell lekaparni? Azért, mert a nyelvedet le kell kaparni. Tehát az enyém nem lepedékes.
1: De lepedékes.
4: Péter, ugyanezt sem, mint a Balázs, ugyanezt sem, tehát ezt hallom folyamatosan.
0: Nekem csak egyszer van, és súrolom, és egyszer benyúlok át, és
4: a vége gargalizálás nálad is? Tehát szájvíz, nem?
0: Nincs gargalizálás, nincs.
4: Szájvíz.
2: Ez hetero csekked még mindig, mert már nem fogsz öklendezni.
0: Megnézem, hogy még úgy a perisztartika, tudod meg az egész gége, hogy zár, gyomor, mi jön ki, és van egy mozdulat.
2: A lent van a beledben.
0: De az elindul egy öklendezéstől. Az a papillatban be is fosok. Szerinted tudod, milyen eseménydús a reggelem? Mosom a nyelvem, egyből összefosom magam, és egyszerre kettő érted.
2: A hátok megint befosott fogosás közben.
0: Öregszik a fater, már mindig összefossa magát, amikor fogat most.
2: Ja, Istenem, hát senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy ilyen reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tudtok rá. Keresztjünk bele egy reggeli rutinodat.
0: Fontos gyerekek, most mossatok nyelvet. Igen. Na látod, mit indított el ez a köpő asszony? Hát na, köszönjük meg neki, hogy megint a izé.
2: De írjátok már meg ezeket a rettenetes szokásokat, amik még vannak a reggeleknél, a rutinban.
0: Reggeli rutin, reggeli szokásai, vagy első randi utáni, ébredés utáni borzasztó kiábrándulásos történeteket is várunk. Jó, jövünk mindjárt, 8:59. Lassan még nem kell, de majd lehet jelentkezni játékra, itt vagyunk a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
8: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
9: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
12: Csendből csinálok pénzt.
13: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
11: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
14: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
15: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
16: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
15: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
16: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
17: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
18: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
19: És ez még csak a bemelegítés.
18: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
20: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
21: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Hallottál már róla, hogy megnyitott a kapuit a Top Dogva Outlet?
23: Mi? A Top Dogva Outlet? Az meg micsoda?
22: A Top Dog legújabb állateledelés felszerelés áruháza Miskolcon, ami 400 négyzetméteren, óriási választékkal, tartósan alacsony árakkal, egyedi akciókkal és szakértői kiszolgálással várja vásárlóit a Pesti úton, a Misok bevásárló udvarban. Gyere és fedezd fel a Top Dogva Outletet, ahol a kedvenced a fő szerep. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Most már 3 helyen Miskolcon.
17: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
24: Alfa, Echo, Bravo, Landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 10.
0: 17 óra magasság.

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elkezdődtek az aszfaltozási munkák az Avason, idős nőtől csalták ki ingatlanát, ismét razziázik a rendőrség. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Elkezdődött az Avas főutcájának újraaszfaltozása, jelentette be Tóth Szántai József polgármester közösségi oldalán. Mint fogalmazott, három részen szakaszos lezárások mellett zajlik a Szent György és a Klapka-György utca felújítása. Első ütemben a Miskolc-Tapolcai és a Gesztenyi és a Szilvás, valamint a Medgyenszky utca, illetve a Kölcsey Ferenc és a Pattantyús utca közötti szakasz újul majd meg. Még idén teljes hosszában elkészülnek a munkálatokkal, a kilátótól egész a Méztelep utcáig. Addig is terelésekre és időszakos lezárásokra kell számítani, amiről aktuálisan a kivitelező tájékoztat. Mindeközben még tartanak az útfelújítási munkálatok a 3-as főút belvárosi szakaszán, és hamarosan a Komlós tetői Szeder utcával folytatódik Miskolc történetének legnagyobb útfelújítási programja, fogalmazott a városvezető. Egy idős, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőtől csalták ki az ingatlanát és a pénzét Miskolcon, számolt be róla a Minap. Az elkövetők a nő egészségi állapotát használták ki, mint írták, az asszony demenciával élt, így nem tudta teljes mértékben átlátni a történéseket. A csalók ezt kihasználva szerezték meg a vagyonát, az eset nagy visszhangot váltott ki, és ismét ráirányította a figyelmet az idősek védelmének fontosságára. A hatóságok vizsgálják a történteket és arra figyelmeztetnek, különösen oda kell figyelni azokra a családtagokra, akik hasonló helyzetben vannak. A szakemberek szerint elengedhetetlen a rendszeres kapcsolattartás és az ügyek nyomon követése. Ha bárki gyanús jelet tapasztal, érdemes azonnal segítséget kérni. Az ilyen esetek megelőzése közös felelősség, fogalmaztak. Újra az utakon igyekszik kiszűrni a szabálytalankodókat a rendőrség egy összehangolt akcióban. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik, figyelik a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő előírások betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát. A razzia egy nagy európai közlekedésbiztonsági vizsgálat része. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A maximum hőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul. Továbbra is folytatódik a kora nyárias idő. Vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reggel. Jónk 3-4-9 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, és mondj egy időjárás, Ferenc, valami mondok, biztatót.
1: Mondok időjárás.
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Hú, gyerekek, és nézegetem itten a nyereményeinket jövő hétre, és...
3: Combos,
0: igen, tehát van egy 100.000 forintos Master Good ajándékunk, ez ugye cash. Van egy 100.000 forint értékű Diego utalványunk, ez levásárolható. Van egy hordozható gázgrill, ami szintén elvihető, és ott megnyerhető helyszínen. És van egy ilyen foltisztítós játék, a 100.000 forint cash megint. Tehát, hogy naponta viszünk több 100.000-nyi cash-t, és tárgyereményeket. Igen, csak nem viszünk,
1: akkor más irányba.
0: Ők más irányba viszik, mi hozzuk és viszük, így van. De hogy ezek lesznek a játékaink, nyilván nagyon elmés, nagyon frappáns, nagyon jó játékok.
1: Irgalmatlan meló van mögötte, gyerekek, majd tiszteljétek a kitelepülésen. Jól jusson eszetekbe az a rengeteg munkaóra, amit beletettünk a játékok kitalálásába.
0: A játékokban mindig nagyon sokat teszünk.
3: Személyesen kezeskedem a minőségéért a produkciónak, mert hiszen rajta volt az ütőerén az újabb.
0: Őrületes gag meetingek, igen. Eszter úgy tartotta rajta az ütőerét a produkció, hogy kintről a kanapéról néha átnézett, hogy értekezünk. És sok erőt küldött a tekintetével. De itt tartotta az ütőerén, a játékok ütőerén. Ha egyáltalán lefeküdt, és itt maradt. De legtöbbször távozott. És messziről tartotta az ütőerén.
4: Ügyesek legyetek.
0: Megoldjuk.
3: Csak okosan, fiúk, csak okosan.
0: Aztán semmi rossz játék ne legyen. Úgyhogy tele vagyunk nyereményekkel, gyerekek, tényleg nagyon sok, innen jövő héten nyakunkba vesszük az országot, és megyünk, úgyhogy gyertek, Széchenyi tér Győr, délután 5 óra, mantrázzátok, hogy jó idő legyen, ne essen, és ott találkozunk, jó? Uh-huh. Meteorológusként nagyon fájnak ezek az időjárás jelentések, Feri Fédés jelentések, írok neki minden nap 2 mondat, csak hogy mondjam valami tartalmat bele. Nincs, Boglárka, nagyon aranyos vagy.
1: Engedd el.
0: Tiszteljük a szakmádat, ez itt nem az MTA, itt nincs belbecs, csak külcsín. Mi nagyon mindent eladunk nekünk, úgy, hogy teljesen üresek vagyunk belülről.
3: Nagyon fontos nekünk, hogy a minőség ne rontsa el a mennyiséget.
0: Így is van, pontosan. Ha minőségre mennénk, nem itt dolgoznánk. Ezek az időjárás eddések így jók. Drága vagy, Boglárka, és ezt tiszteletben tartjuk, hogy meteorológus vagy. Ott a telefonod, mindig azt mondjuk, ha tudni akarod, milyen idő lesz, nézd meg azon.
1: Van. Meg ráadásul te tudod, hát ez a szakmán.
0: Az meg a másik.
1: Na.
0: Az meg a másik, így van. Szóval de reggeli rutinokról beszélgettünk, ott azért egy-két nagyon jó SMS, hogy kinek milyen reggeli tisztálkodási rutinja van, és egyáltalán mit csinál reggel, mi a reggeli szeánsz, mi a reggeli rutin, ugye megbeszéltünk bizonyos dolgokat. És Gábor például azt írja, hogy reggel nedves popsi törlővel, nincs csajom, hogy mondhassa egyébként, hogy a királyi esemény az tiszta, de kitörli a kipufogót, az éjszakai gáz nyomdokait eltávolítva, neki ez egy szeánsz, hogy reggel baba törlővel rózsát töröl, Virgo intakta.
3: Ez nagyon furcsa.
0: Ez egy érdekes szokás, ugye fura reggeli szokásokat vártunk SMS-ben. Tehát amikor nincs zuhanyzás, akkor is azért egy baba törlővel körbe törli a Grand Canyont.
1: De mert ott éjszaka akció van?
0: Hát, ha esetleg a kipufogó gáz nyomott némi olajat a kipufogó csőre.
1: Ma így már értem, ez az.
0: Hát azért a kipufogó gáz néha nyom egy kis lángot, egy kis olajmaradékot, ugye?
3: Én nem tudom, hogy ti milyen valóságban éltek, de ha ez beköszönt, akkor tehát ezek jönnek, akkor én már csak simán felnőtt pelenkába fogok aludni.
0: De eljön.
3: Nem tudom, ez most ilyen izgalmas. Vagy az vagyok nagyon pedás, ilyen túlpedás, és ez is ilyen baktérium fetisiszta, tudod, hogy semmi nem lehet.
0: Igen, ő nagyon pedás, nagyon
3: vagy
0: tiszta,
3: pedig rettenetes durva emésztése lehet, vagy emésztési gondjai.
0: Igen, de hogy ez tetszik egyébként, mint reggeli rutin. A meteorológusnak üzenem, hogy legalább a délután találjátok el, ha már a másnapit nem tudjátok, zárójelben közben elindult egy ilyen melléküzengetés, igen. Azt mondja, az én férjem reggeli rutinja közé tartozik, hogy a fürdőkád szélén ülve megvizsgálja, hogy meddig lóg az acsi, minden reggel megcsinálja. Puszi, Adi.
3: De húzza egy stigulát?
0: Zseniális. A csávor odarogyaszt a fürdőkád mellé, és megnézi, hogy ereszkedett-e, ez neki egy reggeli rutin. Én szeretem.
3: Ezek szerint a rovátkák minden irányba indultak. Tehát, ahogy a gyerek nő az felfele, meg ahogy az acsi csökken lefele. Óriási.
0: Igen. Fogmosás közben én is szoktam öklendezni, hiába próbálok rá ügyelni, valamiért mégis jó, pedig jó lenne abba hagyni, mert már összeköltöztem a párommal és a 3 lányával, de valamiért mégis jön. Uh-huh. Nincs ezzel baj. Ez az öklendezés, ez hozzátartozik, nem?
3: Általános szituáció ezek szerint.
0: Ez egy általános szituáció.
3: Nem szoktunk öklendezni otthon, de majd most elkezdek. Nehogy az, hogyha kiközösítenek emiatt.
0: Figyelj, nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. De az a beugró. Valójában.
3: Az a beugró?
0: Az a beugró. Igen.
3: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
1: Na és milyen jó volt?
3: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
1: Hát csukott ajtón aludjál, ne
3: úgy. Felszállt a füst, akkor indul, igen.
1: Indulunk.
3: Így van.
0: Igen. Az én reggeli rutinom úgy volt, hogy teljes csipás szemmel meghallgattam kedvenc könyvem, a Semmit mondó maffia vezérfiának történetét egy hangos könyvrészletben. De ugye ezt is elvették tőlünk, kinek mit intézett a kormánya?
1: Ez az, ez is már csak a múlt.
0: Ez is már csak a múlt, így van, így van. Azt mondja, hogy itt van még, ezt nem tudom pontosan, hogy mire vonatkozik. Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkevés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
3: És ez nincs hatása az ízérzékelésedre?
1: De annál jobb.
0: Annál jobb, annál tisztább a nyelv.
1: Hát ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
3: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
1: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
3: Nagyon durva.
0: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdásokon csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
3: Érdekes.
0: Egész testes popsitörlést csináltok?
1: Nem áll, hogy azzal...
0: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
3: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezd el azért, hogy törődve van vele.
1: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
3: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
0: Aha, de érdekes. Ezt nem, ha nem használnám, vagy én nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe kör.
3: Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves tőlő, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
0: Tehát, igen, van egy, érzet, igen.
3: Igen, igen. És ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
1: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
3: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
1: Hát aztán... úgy 3 naponta, igen.
0: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
1: Addig az alatt pont letusolsz.
0: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
3: Hát ezért nem? Használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
1: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor betegség? Viszont nem kell tusolni.
3: Drága... Az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
0: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem, fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között. Mint reggeli rutin.
3: Fejlámpával.
0: Fog egy fejlámpát, és megnézi a lába között a szőrhelyzetet, mint reggeli rutin.
3: De mit kell csinálni a szőrökkel?
0: Hát, hogy hol van, de besűrűsödött el. Igen, igen.
3: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert azt hiszem, tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
1: Így van.
0: Popsi törlő, üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. Ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. Az a kérdés, hogy aki reggel törlőkendőzik, az este zuhanyzik, vagy nem? Ugye? Tehát, hogy azért törlőkendőzöl, mert elmaradt a zuhanyzás?
1: Hát, de hogyha este zuhanyoztál, akkor már minek törlőkendőzöl? Alvás közben nem leszek koszos.
0: Igen, ez a kérdés. Akkor viszont elmaradt az esti zuhanyzás, plusz reggel törlőkendőzés, az viszont nem oldja meg.
3: Jobban szeretek reggel zuhanyozni. Ha este fürödni szoktam, reggel zuhanyozni, mert ha reggel zuhanyzol, akkor az valahogy elindítja a napodat, nem? Akkor valahogy beröffen az
1: hát
3: egész
1: kerülésen. Megfrissent, ez igaz.
3: Igen, igen, máshogy, igen, más ember vagy.
1: Máshogy indulsz.
0: Én visszaalszom a zuhany alatt, nekem az a bajom. Beállsz egy jó forró víz alá, reggelig álmos vagy, és onnan még elindul egy ilyen, mire kivelekszel, fázol a fürdőszobában, kicsit hideg van, törölköző, tehát hogy az...
3: De a barlangi fürdőbe szoktál járni,
0: nem, nincs egy ilyen álmosság benne, hogy úgy nyilván...
3: A zsolnai kupola, ami
1: alatt van az hideg vízet, te vagy a nagy hideg vízrajongó.
0: Igen, igen, én azt szeretem.
1: Az megindít.
0: Hmm. Igen.
3: Na jó, hát mindegy. És na mindegy. Utána, utána öklendezel, vagy előtte?
0: Nem, közben. Tehát a zuhany alatt, vagy előtte, az nagyon fontos, igen. Én minden nap popsi törlővel törlöm át magam, és a negyedik naponta megfürdök. Vandi küldte nekünk. Jó, de kamionos. Ja, kamionos, hát azért ez jó, neki megvan, okay. Ez neki megvan akadva, igen. Reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is megértjük egyébként. Hmm. Mit látsz?
3: Hát rengeteg üzenetet olyan dolgokról, amikről nem beszélhetünk.
0: Igen, amit nem olvashatunk, mert valaki
3: igen, igen. Szerintem amúgy a legjobb az, amikor a társasházban laksz, és akarva akartanul megkapod más embereknek a reggeli rutinját. És a szomszédban ugye van...
0: Az bájos.
3: Igen, az ébresztő köhögés, ugye azt nagyon szeretem, akkor tudom, hogy dolgozni mennek. Illetve van egy faszi, aki ott lakik, ugye a közös helyre néz az erkélyünk, és ő mindig úgy él, hogy konkrétan kiáll a teraszra, és elindítja a napot, mint az oroszlán király.
1: Egy üvöltéssel?
3: Hát egy ilyen, mit tudom, ezen, soha...
0: És nincs egy üvöltés, az, hogy kussoljál már, rohadjál meg, nincs ilyen.
3: Fog benne egy paintball puskát egyszer.
0: De ez a szeánsz reggel kiáll, és beleordít a...
3: Nyög, nyújtózkodik, így azért, tudod, ilyen minden a hangos. Tehát olyan az egész, mint egy hangos könyv. Tehát ő nem tud leülni se úgy, hogy nem van egy... Úgy tűszent, hogy minden energiája benne van. Tehát nem egy tűszent, és... Tudod, így, ez, de mindig minden, nem, mindent tudunk róla.
0: Ez szomszéd?
3: Igen.
0: Egy ilyen átok. Reggel egy félperces hangos nyújtózkodás, utána leül, és utána tűszent egyet. Meg is van az ébredésed,
3: igen,
0: nem?
3: És home office-ol heti 3 napot, akkor pedig üvöltve telefonál, kihangosítom.
0: Téli vádva ezt az űrgét nagyon ki.
3: Ugye, felfogadottam. És úgy szokott menni kocogni, hogy már a liftben elkezd kocogni, ettől tudod,
1: helyben van az egész.
3: Remek, tudod, helyben fut. Már a liftben, tudod, így... És ezért, és ugye elkocsoltam a
0: 30 egyedül él, vagy van valaki?
3: Természetesen egyedül él.
0: Egyedül él.
3: Hát nem egyedül, velünk él.
0: Én már most szeretem. Kiáll az erkére reggel ordít, és a liftbe helybe fut. Nem mondd, hogy nem jó arc. Már most tudod, hogy igazából jó arc a csávó.
3: De tudod, ilyen másfél személyes lift van, tudod, így, és tudod, úgy reng az egész, mint hogyha le akarna szakadni, és hát nem lehet elspórolni a bemelegítő kocogást.
0: Jó, hát érted, a lift az a fél perc az arra jó, hogy pont bemelegítsél.
3: Az olyan, mint amikor vannak ezek a torreádorok, és tudod, már ott az izében, már amikor be van zárva, bika már ott hergelik magukat. Ugyanígy.
0: Nagyon jó
3: egyébként.
0: Na jó, a gyerekek, köszi az SMS-eket. Dobjatok jelentkezést, ha játszanátok, és vinnétek a Porsche Seabout. Jó, mert hogy azzal megyünk tovább, egy jó kis hangfelismerős Porsche Seabout játék. Egy csoda eszköz lehet megnyerni, itt a zsűlódákat reng, minden nap felmos, takarít, és mindent megcsinál, úgyhogy ezt a kis porciót lehet nálunk megnyerni.
1: És hát nagyon szép effektünk volt tegnap, ugye, Róka Rudolf és a felmosó.
0: Nagyon-nagyon-nagyon.
3: Köszönjük szépen azt, akárki találta ki, hogy behozta nekik a minőségi szórakoztatást.
0: Beszéljetek az indokolatlan helyen való kocogás.
1: Jó, ez is jó.
0: Hát mi az, hogy indokolatlan helyen való kocogás?
1: Hát a liftben például.
0: Zseni, melegít.
3: Azt mondod, hogy hát igen, hát nem lehet.
0: Melegít.
3: Hát mire leér? Percek vesznének el?
0: Igen, mire leér, már üzemi hőmérsékleten áll neki a Ferencvárosba futni, érted? Ott már a liftbe melegíteni kell.
1: Hát a Covid alatt volt egy olyan ismerősünk, aki egy nem paneházban, hanem egy ilyen új építésű, de ugye soklakásos házban lakott, és a csávó, aki mellettük lakott, ő mindig este járt eddig kocogni, de kijárási tilalom volt, emlékeztek.
0: Igen, igen, nem lehetett menni.
1: És ő nem tudott menni csak 8 után, és a Függő folyosón futott 1 órát oda vissza a lakások előtt. El tudod képzelni? A 4. napon akarták agyonverni, hogy takarodjál be, ahova akarsz.
0: Lefutott, ott futott kint a gangon.
1: Ott, igen, 1 órán keresztül a gangon, a Függő folyosón. Így 1 óráig, és akkor utána 3. napon szóltak, hogy vagy lemész 8 előtt futni, ahova akarsz,
0: igen,
1: vagy
0: ott megölünk. A Covid-ban nagyon sokan megbolondultak. Hát, ott azért megmaradtak sokan. Az egy pszichés terhelés volt inkább, mint egészségügyi. Az is volt, de a pszichés terhelés legalább akkora volt.
3: A mély garázsban lehetett jókat focizni akkoriban. Igen, ezt tudom neked felajánlani.
1: Jó, de hát nem volt labdája, vagy nem tudom. Futni szeretett.
0: Futott a gangon egyet. Na jó, mi mindjárt lehet jelentkezni játékra. Jó, mi pedig itt vagyunk. Milyen 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
6: Nem volt még elég, Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: segíteni, mivel piszkoskodnak?
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Szevasz, tavasz, hello Frontpro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Frontpro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Frontprót a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Frontpro védelem.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
8: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
13: Itt a tavasz, és vele együtt a legjobb akciók is. Spórolj és vásárolj a Ballabútornál, akár 25% kedvezménnyel, egészen május 31-ig.
14: Kövess nyaralódban is kedvenc műsoraidat a Ván Műholdas TV-vel, most akár beszerelési díj nélkül, már havi 5.990 forinttól egy évre ípekkel. Az ajánlat 2026. június 30-áig érvényes éves díjkorrekció lehetőségével. A szolgáltatás elérhetősége területenként változhat, a tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
15: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
16: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
15: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
17: Visszük a pálmát! Csodás mediterrán növények, leanderek, citrusok, olajfák, balkonnövények, évelők és több száz kertészeti termék akár házhoz szállítással is. A 26-os út felújítása alatt is megközelíthetőek vagyunk. Oázis Kertészet Miskolc. Nyitva a hét minden napján. oazis.hu.
18: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. hungarocell.hu.
19: Ha tűz és munkavédelem a kérdés, akkor Kova Kft. A válasz. Vállaljuk tűzoltókészülékek forgalmazását, felülvizsgálatát és javítását is akár magánszemélyek, akár cégek részére. De ha matricákra vagy műanyagtáblákra van szüksége, akkor is látogasson el üzletünkbe. Kova Kft. Miskolc, Kisernő utca 15 per a. kovakft.hu.
20: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
21: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
22: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
22: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Fókuszban a tánc Miskolcon. Ifjúsági napot szerveztek a belvárosban. Közel 700 ezeren nyilatkoztak adójuk 1%-áról. Már is érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. A tánc és a mozgás szerelmeseit szólították meg egy különleges programmal Miskolcon. Számolt be róla a Minap. Az esemény célja az volt, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő mozgásformát. Mint írták, a résztvevők többféle stílust is kipróbálhattak, miközben szakemberek segítették a választást. A program jó hangulatban zajlott, és sokakat ösztönzött arra, hogy rendszeresen mozogjanak. A visszajelzések alapján az érdeklődés nagy volt, és sokan találtak olyan lehetőséget, amelyet hosszabb távon is folytatnának. A szervezők a jövőben is hasonló eseményekkel készülnek, hogy minél többen válasszák az aktív életmódot. Ifjúsági nappal szólították meg a fiatalokat a miskolci belvárosban, számolt be róla a Minap. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat és a különböző közösségeket. Mint írták, a programon számos interaktív lehetőség várta az érdeklődőket. A résztvevők megismerhették azokat a szervezeteket, amelyek programokat és támogatást kínálnak számukra. A szervezők hangsúlyozták, fontos, hogy a fiatalok aktívan jelen legyenek a város életében. Az ilyen események segítenek abban, hogy könnyebben megtalálják a helyüket és bekapcsolódjanak a közösségbe. A rendezvény jó hangulatban telt, sokan érdeklődtek a bemutatott lehetőségek iránt. A tapasztalatok szerint az ilyen kezdeményezések hosszú távon is erősítik a közösségi kapcsolatokat. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1%+1%-áról a neten. Az adóhivatal szerint ugyanakkor 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett papírt. Erre van még idő, május 20-áig kell megtenni. A hatóság azt írta, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Átvették megbízó levelüket a képviselők, azokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Most pedig néhány szó a várható időjárásról. A napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A maximum hőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul. Továbbra is folytatódik a kora nyárias idő. Vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Hello, bello.
1: Cső, cső, cső.
0: És igen, április 12-e után újra történelmet írnak a fiatalok, írja egy hallgató. Ákos mondja így a híreket, igen, ez egy szellemes hozzászólás. Írják ma a törit, mi lesz, gyerekek, mi lesz, mit tippeltek? Mohács 500?
2: Há, nem.
0: Első világháború?
3: 56.
0: 56? Második világháború?
3: A világháborút mindig bele kell tenni, az nincs mese.
0: A világháborút bele kell tenni? Hát de tesztet írnak, abban minden benne van. Nincs már ilyen esszé, vagy van esszé is?
3: Van esszé, sőt.
0: Nekünk csak szóbeli volt történelmből például. Tehát nekünk nem volt írásbeli. 96, amikor érettségiztem, oda mentél 20-26 tételből egyet, és azt megtanultad, de meg volt adva 26 tétel, mind a 26-ot megtanultad, kihúztad, és vége volt. Nem volt ennyire túl bonyolítva.
2: Vagy megtanultál egyet, és bíztál a szerencsétben.
0: Kicsit kevés volt az esélye, hogy 25 az egyhez, hogy kihúzod azt, igen, de hogy azért az annyira nem volt. Nem volt nehéz, de most írják a törit. Édeseim, azért az kemény, gyerekek. Robbantasz egy magyarral, ráteszed a matekot, szerdán még begépeled a törit. Keménybe vannak a srácok.
2: Pont tegnap beszélgettem a két gyerekkel, hogy micsoda izé van. Ugye a Muki az angolból előrehozottat csinál, majd most nem tudom, két hét múlva vagy mikor. Mondta, de már elfelejtettem, és hogy mennyire izgulnak. És mondtam, hogy figyeljetek, nekünk is ugyanígy volt, és ahogy túl vagy rajta, rájössz, hogy oké, megvolt.
0: Nem volt annyira.
2: Nem volt annyira izé, nem volt annyira dráma. És utána még annyi minden jön az életben, ami sokkal komolyabb lesz. De hát az, ilyenkor ezt kell élvezni, nem nagyon lehet.
3: Ettől kell félni.
2: Igen.
3: Majd utána mástól fogunk
2: félni. Majd jönnek újabb rettegések.
0: Újabb rettegések, és hát nyilván azért a presszió is rajtad van, hogy azért utána hova tovább jön az egyetem, más jön, ijeszgetnek a szülők, kilépsz a nagybetűs életbe, a jogsi, a saját felelősség, az elindul ott valami azért egy kicsit tényleg energetikailag, hormonálisan, kívülbelül azért valami megváltozik. Szóval ott azért úgy végelátod, vagy végérvényesen egy kicsit felnősz. Na, aztán persze még 5 év egyetem, éderelés, bulik, tehát azért még nem veszélyes a dolog, ha tovább mész tanulni, de valami más lesz. Az a burok, ami még a gimiben úgy bent tartott, a szülők, az edzés, a segítek, itt vagyok, az egy kicsit azért úgy lök a falla felé, hogy ennek úgy lassan vége van. És elindul valami nagyon más.
3: Izgalmas jövő, ahogy így azt érzed, hogy most már tényleg az van, hogy eddig ugye csak álmodoztál, és most már megteszed a lépéseket azért, amire vágysz. Ez a legjobb.
0: Abszolút, abszolút, igen.
3: A kitámadás öröme.
0: Igen, úgyhogy ez van. Gyerekek, drukkolunk nekik, megnézzük, majd úgyis megkapjuk a tételeket, aztán ránézünk. Holnap kikereszeded a törit.
2: Jó, készülök akkor egy töri tesztel. A magyar teszten, gyerekek, zsenik voltatok, azt tegnap ugye megcsináltuk, és hát
0: a töri teszt, a töri teszt, tényleg kíváncsi vagyok, arra készül, van valami letölthető, vagy hosszató, vagy tavaly itt hozzá, nem tudom, hozzá már valami töri tesztet.
2: Jó, rákészülök, megkapod.
0: Nézzük meg az idejét. Hm?
2: Jó,
0: ha egyáltalán kiadják, nem tudom, csak mindig szokták elemezni, hogy közepesen nehéz, vagy nem tudom, de ha kérdésekhez jutsz, akkor ne habozzál.
2: Látom a csillogást a szemedben, fölhívunk telefonon, jó?
0: Én nagyon szerettem a törit, nagyon szerettem a törit.
2: És ez a hívott számon előfizető nem kapcsolható.
3: Pontosan, én holnap éppen téli gumit cseréltetek délelőtt, és nem lesz szerelhető.
0: Ne is májusban, hova kapkodsz, még azért jöhet egy zimankó.
3: Most
2: lehet még.
0: Még azért itt lehet hó május végén, ne
3: kapkodjál.
0: Abszolút, ne siessd el, ne siessd el.
3: Na most miről fogunk beszélgetni?
0: Most kérlek szépen az van, hogy Anna feldurran nekünk egy játékost, és odaadjuk ezt a csodajárgányt valakinek.
4: Jaj, hát szóltok
0: hozzá. Őrület van, Anna, őrület van?
4: Őrület van.
0: Látom, hogy ez most elvisz téged egy kicsit.
4: Nagyon, mert szeretném olyan helyre adni, ahol tényleg nem a 87. kis takarítógép vagy porszívó lesz, hanem egy olyan helyre, ahol hát ennek úgy nagyon örülnének, és nagy segítség lenne.
0: Ezért nem az SMS-ek között választottál,
4: hanem a saját családok között.
0: A saját családok között.
4: Ezért hívlak Marika.

0: Marika, vedd kúra telefon, mondom, hívunk Marika, tudjuk, hogy hol az Istenbe vagy a piacon. Szóval igen, itt Anna nagy válogatás, előbeszélgetés, casting.
1: Nagyon nagy ajándék.
0: Fizetési papírok benyújtása, ekós elszámolás, Anna gyorsan tart egy laza házkutatást így anyagi fronton, és ha minden rendbe talál, akkor jöhet a játékos. Nem ám úgy vagy, csak úgy két Dyson meg hat mellé, még megkapod ezt 8. porcivónak.
2: Pontosan.
0: Itt komoly, komoly, komoly válogatás van, kérem szépen. Nem csak úgy oda dobjuk ezt a kis...
1: Majdnem fél milliós gépről beszélünk.
0: Igen.
1: Hát azért ez nem csak egy porszívó.
2: Fél millió?
0: 4,50.
1: Bizony, így, ahogy mondod. Hát ez egy inas tulajdonképpen. Egy inasod lesz.
0: Ezt hagyja te itt a szerkesztőségi szobába kallódni.
2: Nem, ezt fogom vinni most.
1: Nagyon felhájpoltam ezt.
0: Később, mert már 8-an elvitték azt a 3 porcívót, ugye azt már nem viszed nagyon sehol, mert azt már elvitték.
2: Széthorták.
1: Túl sokat beszéltem el, és megjött az Eszternek a kedve hozzá. Á, hagyja, de nem ér rám annyit ám ez. Á.
2: Nem, 100 000 forintot, ha érne, akkor legalább valami lenne.
0: Andi, jó reggel, csáó, mi a helyzet, Andi?
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello, Andi, honnan?
3: Üdvözlök mindenkit. Nógrád megyéből, Széchenyi falból.
0: Ó, de szép hely az, szeretem.
3: Egy pici zsákfalu.
0: Igen, tudom.
4: Mit tudsz te?
0: Hát sokat bringázom arra.
3: A templom alatt voltál te is.
0: Sokat bringázom arra, Nógrád, Széchenyi, Börzsöny, megyek arra.
3: Igen, a Börzsönyt azt hallottam, Nógrádot még annyira nem.
0: A vár alól szoktuk elindítani a kis túránkat, és akkor onnan megyünk.
3: A Hollókőből?
0: Igen.
3: Az igen, szép hely, szeretjük Hollókő. Kézkilátónál voltatok már?
0: Kézkilátó?
3: Isten tenyere.
0: Ja, hogyne, persze, jó, abszolút, persze. Csóványoson fönn mindenhol, abszolút, igen.
2: Szerintem onnan származol.
0: Csóványos?
2: Igen, Csóványoson származik,
0: de a Hollókői vár is nagyon szép. Nógrádi vár is nagyon szép, már az a várom, ami ott van, tehát azért az nagyon, nagyon szép. Jó van, Andi, mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz?
3: Hát az az igazság, hogy én ápolásin vagyok itthon a Down-szindrómás húgommal 26 éve.
0: Azt a mindenit.
3: Előtte biztosítóztam, aztán...
0: Az egy nehéz vállalás.
3: Hát igen, sajnos ez dobta, vagy nem is tudom, hogy sajnos, vagy nem feladat, de amennyi keserűséget, bosszúságot ad, százszorosan örömbe is visszaadja, mert annyira kis virágot szed, most éppen a kerti kakuk fűből szedett tegnap is, és beteszi a kis vázába, aztán megpuszilgat, és akkor olyankor a feledésbe merül
4: az összes a gond meg a baj.
3: Amit okoz.
2: Egyem a szívedet.
0: Igen,
4: hát ugye azt mondják a Down-szindrómásoktól, hogy Isten azért teremtette őket, hogy egy kis olyan boldogságot hozzanak a világra, amiért nem várnak ellenszolgáltatást.
0: Igen, és miért kérnek egyébként, igen, ez nagyon, nagyon szép.
3: Így van, nagyon tud szeretni. Tehát bennetek főleg leginkább ugye Balást ismeri a tévéből, és nagyon készülök rá, hogyha valahol így közelebb, ugye már voltatok Salgótarjánban, reménykedtem, hogy talán a szegényebb vidékre is eljöttök megint, és elmentem volna vele, de majd, ha Pesten lesz, még az is egy bevállalható út vele, mert nagyon biztos, hogy nagyon örülne neki, hogy élőben lát benneteket.
0: Jó, ha úgy adódik hozzá, hát sok fele megyünk, mindig változtatjuk a helyeket. Voltunk Salgótarjában is egyébként többször. Meg megyünk is szerintem még, úgyhogy tudunk
2: ne
0: akkor.
2: Ne aggódjatok, el lesztek kapva ti is.
0: Igen, tudunk
2: mindenhol eljutunk.
3: Biztos, figyelj, a fiúkat nagyon szereti.
0: Édesem.
3: Idézőjelbe, tehát neki nincsen párkapcsolata, de valahogy ugye a fiúkkal jobban kijön, vagy mindenkivel tulajdonképpen, de
2: na jó, hát azért válogatósok ne legyünk, jó? Ezen a ponton, hogy intézem nektek a helyzet.
3: Te jól meghisztál, mert mindenkinek azt mondja.
2: Na, hát
3: akinek van egy kis pocaka, vagy úgy erősebb, na jó, meghisztál.
4: Akkor mi mennyit kapnánk, mi?
0: Kapnátok tőle.
2: Helyes.
0: Na jól van, Andi, figyelj, megmutatjuk akkor, hogy mi az, ami kiömlik, és mi történik vele. Jó, nagyjából el kéne határozni ezt a két effektet, hogy mi történhetett szerinted, és akkor utána még mivel takarítjuk. Jó játékunk továbbra is.
3: Próbálok profi lenni benne, mert van bőven takarítani való utána.
0: Segítünk majd egy kicsit. Na figyelj. Jó?
4: Uh-huh.
0: Aha. Ja, ja, ja. Ne törődjél vele, hogy nem szól. Most?
2: Atya úristen.
0: Figyelj, én azt hiszem, a tegnapi anyás nem lehet überelni. Zseniális. Zseniális. Ez a játék egyre jobb. Nagyon szeretem. Csak ilyen játékot nekünk.
2: Ez a szembe szomszéd a reggel.
0: Ez én vagyok reggel a fürdőszobában. Ez ennyi. Balázs a fürdőszobában reggel. Ennyi. Semmi több. Feri kimegy 60 évesen a füribe. Figyelj.
4: Jaj!
2: Ez nem, ez Balázs fogosás közben.
4: Béka, vedd hangosabbra a tévét!
0: Figyelj, ez kiírta ezeket az effekteket. Vegy föl, legyen állandóba, ezt ennek járjunk utána, gyerekek, mert hogy itt végre nem egy mikroajtó csapódik, és ahhoz képest jön egy porszívó, ez teljesen elmeháborodott az a játék. Hát ezt még egyszer, figyelj, figyelj. Otthoni kamera Feri fürdőszobájából, tessék! Hát ez sírok ezen.
2: Azt tűnik, hogy a Blázs Giroszos.
0: A Blázs Giroszos.
4: Igen, másnap.
0: Másnap a Blázs Giroszos. Jézusom, de jó ez a játék. Figyelj, ez évjátékát játszunk. Nem is tudtuk, hogy ekkorát megyünk ezzel a játékkal. Mi sem hallgattuk meg.
2: Meg a kedves játékost, jó?
0: Tehát jaj, Andi, jó, jó. Andi, ami gondolkozó, figyelj Feri fürdőszobába este, figyelj. Jó, figyelj. Jézus, sírok.
2: Én csak annyit szeretnék mondani neked, hogy lehet, hogy sok bosszúság van a húgoddal, de nekem se könnyű. Jó? Hát, hogy...
0: Gondold el, rócsom esztéljük
3: át. Megértelek.
0: Ilyen hangok jönnek a Feri rócsójának a szobájából, érted, minden este. Szerinted könnyű nekünk? Nagyon jó, imádjuk. Na mi lehet ez? Szerinted, agyá, hova tegyük?
3: Hát milyen? Figyeljetek, nem tudom, hogy mennyire jó a fülem, vagy a hallásomban, lehet, hogy kicsit baj van, de ez olyan, mintha valami flakonból valami menne ki.
2: Jó vagy.
0: Nagyon jó vagy, jó vagy, jó vagy, jó vagy. Jó vagy.
3: Mert
2: jó vagy.
3: Ő szoktam mondani, hogy majonéz, vagy kötött.
0: Nagyon jó, jó, jó, jó vagy.
2: Jó, jó.
0: Igen.
3: Még ami... ezt is szoktam mondani, ott van, a ketchup helyett.
0: Nagyon jó, ketchup, jó. Így van, igen. Amíg gondolkozol, csak mondom, hogy Niki azt írt, hogy ez én vagyok egy laktózmentes, vagy egy laktózos latte után. Laktózosként egy latte után.
2: Nem, ez a fodrászom, aki laktózos, és megevett egy jutrusztrapacskát, állt, hogy ebben nincsen laktóz.
0: Igen. Ez a te laktózmentes volt? Persze, nálunk a latte laktózmentes. Aha, igen. Szóval jó, meg vagyunk, Andi, az, hogy ketchup, oké, valami kiömlik a tubusból, rendben van, és akkor mi a másik oldal?
3: Hát a gondolom a felmosónak a...
4: A klasszikus felmosó, így van.
3: A vödörnek, ahogy beleteszed a felmosót, aha, és akkor csavarod ki, és akkor föltörlöd vele tulajdonképpen a kiömlött.
0: Hát akkor hallgassuk még egyszer. Így van. És itt van. Itt van maga a felmosás. Nagyon jó, oké, okay. Hát ez itt egyébként egy tök jó megoldás, mert hogy ketchupös doboz és felmosás. Gratulálunk! Ügyes vagy, mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosó porszívó készülék.
0: Hoppácska! Na?
3: Nagyon szépen köszönöm! Hát rettenetesen sokat segítettetek, megkönnyített, hát egy, mind ahogy mondtátok, sokszor szoktam mondani, hogyha úgy lenne pénzem, mint ahogy nincs, ide simán jöhetne egy bejárónő, hogy végére érjek a dolgomnak egész nap, mert annyi a feladat.
0: Na, hát
3: hogy
0: akkor
3: mire ebbe befejeztem, akkor szinte kezdhetem előről.
2: Figyelj, én azt vagy mondom neked, hogy most vegyek egy szabadnapot, ma már megcsináltad a szerencsédet, most üljek egy kicsit a teraszra, a napsütésbe, szaladjon a háztartást, ne számítson semmi, főzzél magadnak egy jó laktózos kávét, nézzel a semmibe, hallgass zenét, és egy kicsit engedd el magad.
0: Igen, ma megvagy, ma megszolgáltad,
2: ezek a dolgok.
3: Nincs áram, azzal kezdődött 8 órától 11-ig, tehát nem megy a mosógép, ami napjába 10-szer szokott, mert annyi a ruha utána. Szóval most kicsit így valóban kint vagyok az udvarom, meg a kert.
0: Figyelj, de lehet, hogy az áramszünet is ezt üzeni, amit ezt szerint. Kicsit lazíts, most ilyen nincs áram. El kell kicsit engedned, megvan a takarítógép.
3: De megoldottam, vettem egy olyan rádiót, amit fél órát kilóttam, mire bebírtalak fogni benneteket, ami elemes.
2: De jó fej vagy.
0: Elemes rádió. Vagy, a mindenit.
3: Mert igaz,
2: ez hogy
3: kínai 7000 forintos, de bennem bírtalak befogni benneteket, kijöttem az udvarra, és itt a cseresznyefa alatt felraktam a farakásra, úgyhogy magasra tomban is úgy kicsit recseg, meg mit tudom én, de hallak benneteket.
0: Nagyon jó. Jó van, hát ez Anna kezemunka eldicséri, ő talált meg téged, úgyhogy örülünk, nagyon akkor jó helyre
3: köszönöm,
0: megy, Andi, küldjük, jó?
3: Benneteket.
0: Küldjük akkor, oké, ciao.
3: Köszönöm, uszi. Sziasztok, szép uszi, napot.
0: Hello.
4: Többen írták, hogy jó lenne, ha szólnánk ilyenkor, mert lehúzott ablakkal autóztak hangos rádiót hallgatva. És ez jön érted egy izében, egy autóból.
0: Én nem tudom, ki írta ezeket az effekteket. Igazából mondom, vegyük fel kell.
2: Prémiumot kell
0: kérni. Ismeri a műsor, tudja, hogy nekünk mi kell, és végre nem egy ilyen kommersz. Csukódik a mikró, nem morzsa, porszívó. Nekünk ez kell. Hát én ebben fürdünk. Hát nekem ez annyira megcsálta a tegnap, meg a nagy napomat, hogy nagyon.
2: Ennyi. Azt kérdezik a hallgatók, hogy ez a kórhelyből lett felvéve ez a
4: hat. Igen.
0: Két napos lebbes leves után.
4: Két napos, hát ezt még hazavisszük mi.
0: Igen, micsoda, hát az még elfogsett. Az egy jó forralás után annak hát még semmi baj egyébként, igen. Na jól van, gyerekek, jó helyre ment egyébként, tényleg. Tényleg jó helyre ment. Balázsi Gyula jövőjétől bejáró nőséget vállal ide valaki. Egyébként egy év ilyen jellegű munka ráférne egy kicsit. Abszolút. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 9:30, helyszín Győr, Széchenyi, ott kezdünk. Hétfő nem győzünk hangsúlyozni, sok játék, gyertek, jó idő, úgyhogy akivel addig nem, akkor ott tudunk találkozni Győrben. Jó, mi pedig jövünk mindjárt.
4: Még egyszer hallgassuk meg az effektet. Hát, egy kimenőre.
2: Kérlek egy kis ketchupot a szendvicsére?
0: Várjál, Feri, nem csuktad be a fürdőszobájtot. Ketchupot a szendvicsedre?
4: Jövök mindjárt, várjatok meg!
0: Újra vécére!
4: Mindenit ruhatunk!
0: Nagyon legjobb. Csak ilyen, Jövő mindjárt 9:45, itt vagyunk a hírek után.
6: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: megúszó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Kiss-től After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
4: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: One. Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi automata 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200 000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a Steel.hu-n.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra, ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Hallottál már róla, hogy megnyitott a kapuit a Top Dogva Outlet?
10: Mi? A Top Dogva Outlet? Az meg micsoda?
2: A Top Dog legújabb állateledelés felszerelés áruháza Miskolcon, ami 400 négyzetméteren, óriási választékkal, tartósan alacsony árakkal, egyedi akciókkal és szakértői kiszolgálással várja vásárlóit a Pesti úton, a Misok bevásárló udvarban. Gyere és fedezd el a Top Dogva Outletet, ahol a kedvencedé a főszerep. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Most már 3 helyen Miskolcon.
11: A mosoly több, mint megjelenés. Bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdőmedikál fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia vár önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel, ingyenes parkolással, teljes körű ellátás egy helyen, szűrővizsgálatok, gócfutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkóniumpótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás, ahol a mosoly valódi élményé válik. Erzsébet Fürdőmedikál.
12: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
13: És ez még csak a bemelegítés.
12: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.

Rádió 1 Top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkósit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új különleges állatok a Csanyikban, ellenőrzik a szamócárusokat, Győzelem Kazinc Barcikán. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Új különleges állatok érkeztek a miskolci állatkertbe, számolt be róla a Minap. A pettyes mintázatú jövevények most ismerkednek az új környezetükkel. Mint írták, a gondozók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szarvasborjak fokozatosan alkalmazkodjanak. A látogatók már most is nagy érdeklődéssel figyelik őket. Az új lakók eleinte óvatosak, de egyre bátrabban fedezik fel a kifutójukat. A szakemberek szerint az ilyen érkezések nem csak látványosságot jelentenek, hanem fontos szerepük van a faj megőrzésben is. Emellett lehetőséget adnak arra, hogy a látogatók többet megtudjanak ezekről az állatokról. Az állatkert bízik benne, hogy hamarosan mindenki kedvenceivé válnak az új jövevények. Itt a szamóca szezon. Kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly, amint egy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegen árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
2: Győzelmet aratott hazai pályán a kazincbarcikai férfi labdarúgó csapat. A mérkőzést a Fizliga 32. fordulójában rendezték meg, számolt be róla a Color City KBSC honlapján. A Kisvárda második együttesét fogadták, és végül 2 góllal múlták felül ellenfelüket. Mint írták, a hazaiak már az első félidőben megszerezték a vezetést. A folytatásban is szervezettel játszottak, és megőrizték az előnyüket. A csapat fegyelmezett teljesítményt nyújtott, ami a szurkolók elismerését is kivívta. A szakmai stáb szerint ez a siker fontos lépés a kitűzött célok felé. A győzelem önbizalmat adhat a következő mérkőzésekre. A csapat célja, hogy ezt a formát a folytatásban is fenntartsa, és tovább gyarapítsa pontjait a bajnokságban. A végeredmény tehát Color City KBSC, Kisvárda MG 2-1 lett. Most pedig fukkancsunk rá az időjárásunkra. A napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A maximum hőmérséklet ma 23 és 28 fok között alakul. Továbbra is folytatódik a kora nyárias idő. Vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről volt szó. Reggeli rutinokról, a készülődési szokásokról beszélgettünk, hogy ki hogy készül, kinek milyen fura reggeli rutinja van. Ugye, hát ez volt az egyik témánk. És a másik, hogy hantavírusos lett egy luxusjáróhajó. Nem tud sehol kikötni, több halott is van már rajta, és hát a neve nagyon vicces ennek a vírusnak, maga a vírus kevésbé, és megnéztük, hogy mit csinálnak, ami ott lennénk ezen a hajón. Hogy élnénk túl, hogy próbálnánk kijönni a kabinból, vagy milyen túlélési technikáink lennének.
1: Az All You Can Drink-et azért kimaxolnánk.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz oda, piac, gyere.
3: Jó,
0: üres, a mínusz kettőn üres a bár, na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék, Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt, te meg már ott üldögél, rohadt nagy izével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francban benne sem meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
1: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézzük, hány alatt van a fedélzetben.
1: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
4: Igen. Hogy de te lefelé, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Nem vizsgálnád magad, csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
1: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. De lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették
0: ezt. Nem jönnél ki a kabinból, nem jönnél ki.
1: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed?
1: Zsülle, már rég feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mi van a hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakot.
1: Már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk
4: a ringatóztok az óceán közepén.
1: A karibi hangulatban kókuszból iszunk a tejet.
0: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
1: És neked mindened véres, hogy a melbimbóid.
0: De erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom. Balázs, véres a pólót. Nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogyis, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
1: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
4: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében. Zsül megevezne.
0: Zsüli szélkösen
1: evezne. Lapátolj,
4: mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na és ott lennél igazán bajban az óceán közepén.
1: Az lenne a legdurrebb, hogy tudod, ahogy felmennénk a ponyvát, ami maradt, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megitte három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
1: Jöjjön. Nektek van viszitek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldög, és azt mondja, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt.
1: Én akkor hajóznak. Mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
4: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
1: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy,
0: igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
1: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
4: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
1: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
4: de
1: a
4: az, hogy a patkányok egymás között, ezt ki nem szarja le.
1: Tehát ne haragudj, de úgy ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
4: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel. Igen? Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontotta a kis üdítős, és
0: neked már tölti
4: is,
0: igen.
4: És már ott is vagy.
0: A hantás
1: patkányok
0: gyógynyom.
1: A saját segjúkkal nyitogatják a söröket odalem.
0: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviát eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak, hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
1: De nem hajó, ez a luxus, ez nem a luxus. A
0: hát
1: luxus
0: azért
1: az...
0: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszáll szép helyeken, Karib térségbe hajózol, hát azért ez luxi, nem?
1: A luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól amikor... egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon vasárnap.
1: Az luxus.
0: Az igazi luxus. Egy nyitott ajtónál pisilés az azonnal a randi off.
4: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Okay. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
0: Igen.
4: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
0: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
4: Persze.
0: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
1: Nem,
0: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
1: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abba, hogy ne beszélgetni, és elmész pisilni, hanem az van, hogy így, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
0: És nyitva hagyja és az ajtót.
1: Igen, és az ilyen...
0: Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
1: Sajnálom,
0: de
1: tudom, tehát, nem is
0: a köpés és a nyitott ajtónál pisilni, és egy nyíregyházi csajnak érdek, ezek kiverik a biztosítékot.
1: Felköltöztem a fővárosba, és
0: elkocsultam. Nyíregyházán
4: még fogadjuk, hogy köpködte is.
1: Soha nem tudok köpni se. Sebből fogni, se köpni, nem tudok igazán jót.
4: Meg kell tanítsuk.
1: Annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
0: Jó, értjük, tudom, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
1: Egy olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után,
0: hogy
1: fújja bele az orrát a izében.
0: Egyébként az első randi után kemény lett. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál azt hozod, ahogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a vécére, úgy pisülsz, ahogy szoktál. Tehát ott azért úgy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyűen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a köröncsipet. Hallod a köröncsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
4: De például zuhany közben nem fújsz?
0: De abszolút simán.
4: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
0: Hát ott azonnal van víz.
4: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
0: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze.
1: Én van azok ilyen, amikor a dohányos... van a dohányos felkörül, és tudod, amikor így tudod, hogy...
0: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölök, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, és gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
1: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan azon, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjad azt a párkapcsolatot amúgy.
0: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával. Okay. Nem?
1: Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
0: Én szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
1: A börtön évek visszajönnek.
0: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
4: És akkor...
0: Hát van egy,
1: de mennyire hátra?
0: Egy kicsit. De, ugye nyelv,
1: de fontos, hogy lesúrolom. Seggedbe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
0: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe, érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisilni, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? A pác az árdába értek.
1: De mit, egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
0: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
1: Anna is lemosd. Anna ne bólogassá,
0: le kell most a
4: nyelvegészséges.
0: És ahogy hátra
4: a nyelvmosás.
0: Le kell most a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen.
1: És akkor a fiúk mondják, apa megint ébren van, senkinek se könnyű. De azért megnézik egy ilyen reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tudtok rá. Keresztjön bele egy reggeli rutinodat.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na!
4: Na de na,
0: akkor viszlát Győrben.
1: Így
0: holnap után Juliska támad adásban. És akkor Győr Széchenyi tér, mi érkezünk. Mi még előtte becsakolunk a szállodába? Vagy
4: hát ahogy beesünk, haver, aki amilyen gyorsan jön, lassú odaérés, motoros ruhában műsorvezetés, gyors odaérés, könnyű tusolás és szép ruhában menés.
0: És gyors átöltözés.
4: Igen. Aha.
0: Jó, oké, de az a lényeg, hogy 5 órára Győrben vagyunk.
4: Ott vagyunk, 5-től ott vagyunk, 8-tól sztékezünk, állítólag.
1: Pontosan, ugye? Le van foglalva, minden megoldva.
0: Nagyon jó.
4: És születésnapomra. Ja, már kaptam majcsit. Nagyon drága vagy, köszi, hát, puszi.
1: Ha jó viselked, akkor még egy verést is kidudod meg edalkodni.
0: Gyerekek, puszi, akkor mi holnap azért még jövünk. Jó, reggel 6-kor, Eszter pedig hétfőn Győrben.
1: Nem, hát hétfő reggel is találkozunk. Ugye
0: hétfő reggel is találkozunk, ugye hát az véleményes a találkozás, a valódi találkozás véleményes. A
1: találkozás?
0: A találkozás. Na, hallgatója, megmutatjuk azért, hogy mit kap majd, ha fölhívjuk gyorsan.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Ó, nagyon szépen kap a nap hallgatója, mindjárt megcsörgetjük, de most megyünk. Holnap, Tali, sziasztok! Ciao, ciao!
2: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Kévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
13: Csendből csinálok pénzt.
14: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
12: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
15: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Stílus, védelem, minőség. Ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autót stílusáért. Szélvédővédelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu. Auto Design Studio. A tökéletes választás.
17: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
18: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
19: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
20: Május
7: 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tulinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
20: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
7: Irány az Osan! Spórolj okosan!
21: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
22: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
21: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
22: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
21: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
23: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
24: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
23: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes.
24: Igen, jól hallottad.
23: Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
25: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
26: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

a fiatalok, ilyenkor derül ki, hogy ki emlékszik jobban a dátumokra. Ők, a diákok, vagy a melóban nálunk a főnök, amikor kérdezi, hogy mikor kellett volna már megcsinálni azt, amit kért. Hát az aggódó szülőknek kitartást, eltereljük a figyelmet játékkal, ha jön a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja egy dallal, Cyril. Ugye Cyril készítette a hivatalos remixet Ed Sheeran kamerájához. Ha ez a dal megszólal, tizedikként kell majd hívni, mert páros belépője nyerhető a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Addig is mentjük el a telefonszámot, a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Szuper napot, jó munkát kívánok mindenkinek. Fejben összeállítottuk már, hogy milyen szedben jövünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Május 24, ugye pünkös vasárnap, jó idő lesz, nyárias, mindig is jó idő volt minden évben. Szóval igazi kényelmes fesztiválruha kell majd, mert végig fogjuk ugrálni az estét olyan előadókkal,

0: és eljön az összes Rádió 1-es DJ. Infók a weboldalunkon a rádió1.hu és a hivatalos Facebook eseményben. Ha a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai zenélnek a műsorunkban, azonnal hívni kell a 20-as 311-111-et, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a szülinapunkra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: ezzel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
3: Úgy is lett.
4: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
5: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy. Közöttük szinte minden órában bejuthat valaki a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Csak fel kell ismerni a világsztárjaink dalait. Háló!
1: Szia, ti is! Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Szépi Robi.
0: Robikám, metróból, vonatról, repülőről, honnan hívsz?
1: Hát ne, egy Citroenből.
0: Nagyon nagy a menetzaj. Nagyon hasítasz, merre felé mész?
1: Hát most már jöjjünk odafele, véletlenszerűen úgy jött ki, hogy két brigád találkozott a munkahelyen, és az egyiknek el kellett vonulni mára.
0: Jó van, oké, hát akkor jó utat nektek. Közben milyen dalt hallottál a kis autórádiódban?
1: Én nem tudom, én szerintem Cyril.
0: Nem tudod, vagy Cyril?
1: Cyril.
0: És mi a dal címe?
1: Kamera.
0: Trafipaxot láttál? Ne, igen, Ed Sheeran, kamera. Cyril készítette hozzá a hivatalos remixet. Robikám, felhívtál tizedikként!
1: Nagyon jó!
0: Kérném a rádió egy szlogenjét!
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Ezzel nyertél, Robi!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ati!
0: Nagyon szívesen, és drága Rádió egyesek, adok még jegyeket a születésnapunkra, csak zenéljen ismét az egyik világsztárunk a Rádió egy születésnapi fesztiváljáról.

0: A Rádió Egyen csak igazi slágerbe egy a következő zenei órában is. Ha már ennyire belerendültünk a játékba, mutatom, hogy melyik dalra kell majd figyelni. Accent is ugye ott lesz a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, úgyhogy az ő zenéje a Don't Leave a következő órában nyerő dal. Amikor megszólal, tizediként tessék hívni a 0623111111-et, és adom a páros belépőket a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára. Erről részletek most az információk között, aztán indul az újabb zenei óra Loival, Get Lucky!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kell a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

indul a Rádió egy Roadshow Balázsékkal. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legtöbb virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-én

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett. Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai slágermeccs, a töri érettségi napján is, és hát az aggódó szülőknek kitartást, jó munkát kívánok. Ma reggel is nagyon izgultak a fiatalok, mi szülők meg azért izgulhatunk, hogy délután nehogy megkérdezzenek tőlünk bármilyen évszámot is a feladatlapjukról. Beégés várható. Inkább szerezzünk be páros belépőjegyeket, hölgyeim és uraim, a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára munkaidőben. Ha leadok egy dalt a négy világsztárunk közül bárkitől, hívni kell akkor a 0623 111 111-et. A tizedik telefonáló nyer ebben az órában is.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: igazi mai sláger megy. Remélem, jól telik a munkanap ezekkel a zenékkel. Most olvasom, hogy a napos fátyú a felhős délelőtt után erősebben felhős délután jön. Délnyugat felől érkeznek majd ezek a felhők, és ott kora délután záporok is lehetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát kívánok mindenkinek. Azt nem tudom, hogy kinek hogyan kell dolgozni általában a hosszú hétvégéken, de hát most a főnöknél tessék bejelenteni, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén dolgozzon majd ő. Mert hogy nekünk Rádió Egyeseknek jelenésünk van a Budapest Parkban. Idén is Rádió Egy születésnapi fesztivál május 24-én. Tessék már most felírni a naptárba. Ja, hogy már be van írva? Akkor minden rendben van. A bulink részletei most az információk között, de elolvasható a weboldalunkon is, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a

0: Este tíztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: rádióval tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy, és közöttük itt az idő, hogy valaki bejusson a rádió egy születésnapi fesztiváljára. Május 24-ére, pünkös vasárnapra a Budapest Parkba. Halló?
1: Szia, Magdi vagyok.
0: Szia, Magdi.
1: A játékra jelentkeznék.
0: Mert hallottál egy jó dalt adásban.
1: A Don't Leave It az Accent-tel.
0: De jó vagy! Accent, ugye az egyik világsztárunk, fellépő is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, úgyhogy jöjjön mindenki. Magdi, gyere te is, mondd a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Magdi, hát te lettél a 10. telefonáló.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Azt hallom, ezek szerint régóta pályázol már a jegyekre.
1: Igen, igen.
0: Hát most már szinte a zsebedben tudhatod.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jéj, szuper! Nagyon-nagyon örülök! Nagyon várom az alkalmat.
0: Ott találkozunk. Kivel jössz?
1: A párommal.
0: Akinek a neve?
1: Imre.
0: Imrének Pacsi adáson keresztül, neked pedig pörgetem tovább a jó kis zenéket munkaidőben. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, bár...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
5: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
7: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
12: És ez még csak a bemelegítés.
11: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
13: Szia!
14: Hello!
13: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
15: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
13: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
17: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
16: Irány az Osan. Spórolj okosan.
18: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
19: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup.
12: más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Reklámot hallottak.
19: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
20: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Elkezdődött az Avas főutcájának újraaszfaltozása, jelentette be Tóth Szántai József polgármester a közösségi oldalán. Három részen szakaszos lezárások mellett zajlik a Szent György és a Klapka-György utca felújítása. Egy idős kiszolgáltatott helyzetben lévő nőtől csalták ki az ingatlanát és a pénzét Miskolcon. Az elkövetők a nő egészségi állapotát használták ki. Az asszony demenciával él, így nem tudta teljes mértékben átlátni a történéseket. A tánc és a mozgás szerelmeseit szólították meg egy különleges programmal Miskolcon, számolt be róla a Minap. Az esemény célja az volt, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő mozgásformát. 23 és 28 fok között mérhetjük a hőmérsékleti értékeket, folytatódik a kora nyárias idő.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most! Rádió Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger, egy kellemes szerdát kívánok mindenkinek, nagyon örülök neki, hogy együtt vagyunk ismételten, a következő órákban jó zenéket hallgatunk meg így közösen, a stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött Kis Gábor, a Daily Mixben itt van már Mike Posner és az Ejtök

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap felhőkre számíthatunk, és már a reggeli órákban akár esőre, a szél is erős, vagy akár viharos lehet itt Miskolcon. A hajnal 11-17 fok közötti hőmérsékletet hoz el, tehát enyhe lesz. 20 és 26 fok közötti napi maximum az, amire készülhetünk. Bibi Rexától pedig egy fétles slágernek a megelevenedésére itt a Daily Mixben. Ez egy újdonság. A cím az, hogy New Religion.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió 1!
5: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben!

0: ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy az autósok, számítsanak trafira, néhány ponton tényleg felbukkanhat, van a Csaba vezéren olyan szakasz itt Miskolcon, ahol ez előfordulhat, a 35-ösön Tiszaújvárosnál, illetve hogyha Edelény felé vesszük az irányt, akkor ott a Szentpéteri úton vigyázzunk.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Egy norvég DJ veszi át a vezényletet, Kygónak hívják. A One Republic-kal közös dalaszól a Daily Mix-ben a Chasing Paradise. Oh.

Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Május 6-a van, szép nap ez, különösen azok számára, akik ünnepelnek akár egy születésnapot, és kaptak már rengeteg köszöntést. Ezekhez csatlakozunk mi is itt a Rádió 1-en, de rajtuk kívül azoknak is jár a gratuláció. Itt Miskolcon környékünkön, akik névnaposak ma, a Fridák, illetve az Ivettek gyönyörű név tulajdonosai. Sok-sok boldogságot, hosszú életet nekik is. A Hertz jön a Daily Mix-ben Purple Disco Machine-nal, ez a Wonderful Life.

0: Ez a 93 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert így nagyon remélem, hogy mindenkinek szuperül telik ez a mai nap. Megpróbáljuk megkoronázni még inkább, méghozzá jó kis zenékkel. A következő óra elején itt lesz egy igazán tempós... A Wednesday sorozat második évadjához elkészült dal, a Dead Dance nem sokára jön Lady Gaga-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igaz.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Legyen mindenkinek nagyon kellemes a mai nap, ezt kívánom, de nem vagyok ezzel egyedül, itt van a stúdióban Cserevkó Judit a másik mikrofonnál, ennél pedig Kis Gábor. Judit, mit hoztál nekünk már a szia?
1: Szia Gábor, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Kulisszák mögött a Miskolci Nemzeti Színházban, Dériné nyomában. Na ez a tematikus élménytúra lesz majd szombaton Miskolcon, ahol bepillantást nyerhetnek a látogatók oda, ahová a nézők többsége sosem jut el, tehát bepillanthatunk a kulisszák mögé a Miskolci Nemzeti Színházban. Szóval test közelből átélhetjük a színház varázsát, ezért is invitálnak mindenkit az eheti szombati tematikus sétára, ráadásul egy mini előadást is láthatnak a résztvevők a Színész Múzeumban. Jó szórakozást kívánok a programokhoz, bővebb információkat erről a mizumiskolc.hu oldalon találtam.
0: Ez egy nagyon izgalmas program, köszönöm, hogy megosztottad velünk, és az újabb dalra menet közben rá is kanyarodunk, ami attól a Ray Daltontól jön, aki legelőször talán McLemore és Ryan Lewis mellett hallhattunk például a Can't Hold Us-ban, elég sokáig váratott a szóló karrierjem, az önálló albuma magára, ez a Blood Running

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Holnap felhőségboltra tekinthetünk fel, és már a reggeli órákban is lehet számítani esőre, és a szél is megélénkülhet mellét Miskolcon és környékünkön. A hajnal 11-17, a napközben, a kora délután 20 és 26 fok közötti hőmérsékletet rejteget majd. Egyáltalán nem lesz rossz idő ebből a szempontból, az eső meg azért kell időnként. A Rádió 1-en jönnek a jó zenék, most a One Republic, és tőlük a Counting Stars.

0: 96.3 Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: I thought that I've been hurt before.

Ez a 93 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert ha valaki tudja, hogy milyen egy kiváló élő show, akkor az nem más, mint Kamerád, aki az Instán követi az énekesnek a mozgását, a különféle dolgait, az egyből rájöhet, hogy nagyon-nagyon uralja a színpadot, a videót érdemes megnézni, a legfrissebbet tőle. Jön a Be Mine című dala, ez érkezik még, aztán, ja, jön a 14 óra is, vele együtt Györke Attila. Kis Gábort hallották, találkozunk holnap délben újra, nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek!

0: Rádió 1. Újra töltve. A 96.3-on. Igazi mai slágerekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

jó hangulat, a jó kedv itt szól. Üdvözlet mindenkinek, én Györki Attila vagyok, aki ezekért felel. És a zenék között legyen játék is, jó? Tessék figyelni, hogy mikor zenél majd a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja ebben az órában. Segítek, Sam Feld, akit keresni kell, és ezt a dalt, Heart Like Mine. Amikor elindítom ezt a dalt, tizedikként kell elérni a 0620-311-111-en, és adom a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, május 24-ére pünkös vasárnapra a Budapest Parkba, ahol Sam Feld természetesen fellép. Ott lesz a Switch Disco, Cyril, Accent, az összes Rádió 1-es DJ. Minden info a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, indítom is a következő zenét. Miközben azt olvastam, hogy holnap erősebb és több felhő jön fölénk, záporok, zivatarok is lehetnek, nagyobb eséllyel majd az ország keleti részén. A fővárosban 22 fok lesz a csúcs, de lesznek 24-25 fokos területek is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Balázs vagyok, mindig a Rádió 1-jel dolgozom, és ott leszek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy! Úristen, teljes extázisban vagyok.

Rádió Egyen, csak igazi mai slágermeccs. Május 24 bünkös vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál világsztárokkal. Szemfel, Swiss Disco, Cyril, Accent, mind elfogadták a meghívásunkat, és csinálnak majd egy szuper jó hangulatot nekünk Rádió Egyeseknek, utánuk pedig az After Partin az összes Rádió Egyes DJ zenélni fog, például a Disco Shit.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: a minél több virsit a Mesterkút virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

igazi mai sláger megy, és ugye május 24-én pünkös vasárnap rádió egy születésnapi fesztivál, már nincs sok idő, pislogunk kettőt és ott fogunk bulizni, Szemfeld fellépésén például, sok DJ-vel ellentétben Szemfeld gyakran teljes zenekarral lép fel, Szemfeld Live néven hirdeti ezeket a koncerteket, ilyenkor fúvósok, énekesek kísérik a színpadon, ami sokkal koncertszerűbbé, organikusabbá teszi a zenei élményt, nagy só.

0: jó adjan! Csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig szinte minden órában nyerhető páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-ére pünkös vasárnapra a Budapest Parkba. Háló!
1: Szia, Andris vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Melyik dalt vetted észre a műsoromban, Andris?
1: A Sam Feldnek a számát indítottad nemrég, a Heart Like Mine.
0: Heart Like Mine. Bizonyám, a négy világsztárunk egyike Sam Feld, aki egy órás DJ-szettel készül a szülinapunkra. Legyen ott mindenki, de legyél te is ott, Andrisom. Kérem tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Andris, tizedikként értél el.
1: Atta, szuper, köszi. Örülök, próbálkoztam már egy párszor. Két telefonról írta valam szintén.
0: Nem tilos. Valaki 6 telefonról próbál elérni, és nem sikerül. De neked sikerült, úgyhogy tiéd ez.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm szépen, ott leszek akkor. Ez az.
0: És más is ott lehet, mert a játék folytatódik, és amikor lejátszom a következő zenei órában ezt,

0: fellépünk, akkor ugyanígy tizedikként kell elérni a 0620-311-111-en és nyerni!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: elpiszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artis Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
9: Irány az Adria! Horvátország tele élettel! Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett!
11: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Nagyon jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és közöttük valaki megnyeri most a páros belépőjét a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Niki, akinek nagyon vidám a hangja, úgyhogy valószínűleg már nem dolgozol.
1: De én még dolgozok.
0: Akkor viszont jó a munkád.
1: Igen.
0: Mert a Rádió 1 szól.
1: Igen, és Accenttől hallottam a Don T-vet, és szeretnék. Vagyis hát jó lenne, én lennék a 10.
0: Május 24-én, pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 4 világsztár, a Rádió 1 DJ-i lépnek fel. Accent is, ahogy Niki mondta, és szerintem még a Rádió 1 szlogenjét is tudod.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy 10. lettél.
1: Ó, köszönöm, ez jó. Köszi, szálltok, ez nagyon jó. Alig várom, hogy ott legyek.
0: Kivel jössz?
1: A férjemmel. Gergő, Molnár Gergő.
0: Gergőnek üzenjük, hogy megnyerted ezt.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen, nagyon szép napot nektek.
0: Neked is, és sok hallgatónak szeretnénk még szép napot szerezni, lesz még játék, a következő órában is figyelni kell egy zenét.

0: jegyeket a szülinapunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

indul a Rádió Egy Roadshow Balázsékkal. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzed meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
10: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Szerezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
13: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
14: Úgy is lett.
3: Reklámot hallottak.
15: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
17: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
16: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad. Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
18: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Jurbi, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly mint egy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma. Új különleges állatok érkeztek a miskolci állatkertbe. A pettyes mintázatú jövevények most ismerkednek az új környezetükkel. A gondozók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szarvasborjak fokozatosan alkalmazkodjanak. Győzelmet aratott hazai pályán a kazincbarcikai férfi labdarúgó csapat. A mérkőzést a Fizliga 32. fordulójában rendezték meg. A Kisvárda második együttesét fogadták, és végül 2 góllal múlták felül ellenfelüket. 23 és 28 fok között mérhetjük a hőmérsékleti értékeket, folytatódik a kora nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után. Közlekedési infókat kaptam. Jutz írta, Budapesten a Gergely utcában van egy lezárás a Kada utca és a Diósgyőri utca között. Bencétől tudom, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé a 44-es kilométernél a kamion az árokban, a forgalom lassabb, és Nono az M7-esen látott szintén egy kamionos balesetet Budapest felé a Holládi csomópontnál. Keresztbe áll ez a kamion, úgyhogy a csomópontnál nem lehet lehajtani. Infók jöhetnek még a forradalatunk pluszas 311-111.

0: vagy, csak igazi mai slágermeccs. Aki szemfüles, az kihallotta a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztár fellépőjétől a dalt, amire jelentkezni kellett. Páros belépője nyerhető szinte minden órában a szülinapunkra. Halló?
1: Ja, Dezső vagyok, a játékba szeretnék jelentkezni.
0: Ne is húzzuk az időt, melyik volt a nyerődal?
1: A Post Malone és a Sam Feltől.
0: Igen, igen, igen, tehát Sam Felt az előadó, Post Malone pedig a dal címe. Pár hét múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján Sam Felt szerintem ezt a dalt is lejátsza majd, ő az egyik világsztárunk, és ott lehetsz te is, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: Hát nyertél!
1: Köszönöm szépen!
0: Kit hozol bulizni?
1: Haverok, társaság, buli.
0: Jaj, bamba. Gyertek minél többen, kettő jegyet én biztosítok neked, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Érezzétek magatokat jól!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: És nem áll meg a játék! A kívánság műsorban 6 óra után ismét érkezik egy zene a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. 10-ként ugyanígy kell majd telefonálni és nyerni!

Mónika vagyok, és én is ott fogok bulizni a Rádió 1 szülinapi fesztiválján. Rádió 1!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: segíteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
1: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
11: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója 2%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
11: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
16: Hallottál már róla, hogy megnyitott a kapuit a Top Dogva Outlet?
17: Mi? A Top Dogva Outlet? Az meg micsoda?
16: A Top Dog legújabb állateledelés felszerelés áruháza Miskolcon, ami 400 négyzetméteren, óriási választékkal, tartósan alacsony árakkal, egyedi akciókkal és szakértői kiszolgálással várja vásárlóit a Pesti úton, a Misok bevásárló udvarban. Gyere és fedezd fel a Top Dogva Outletet, ahol a kedvencedé a főszerep. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Most már 3 helyen Miskolcon.
18: Stílus, védelem, minőség, ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autód stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt.
19: Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu.
18: Auto Design Studio, a tökéletes választás.
20: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok

0: Nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
1: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
2: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
1: Irány az Auchan! Spórolj okosan!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 16 óra 41 perckor közlekedési információk. Névtelenül küldte valaki az SMS-t, hogy útépítés miatt a 10-es út Pilisvörösvár előtt áll. A várakozási idő a Solymári körforgalomtól 50 perc, magsebesség 10. Volt egy baleset az M0-áson, az M4-es felé Csömörnél, a 64-es kilométernél. A torlódás már minimum 2-3 kilométeres, ezt Bogi írta. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Autós barátaimnak pedig választottam egy szuper jó dalt, a legfrissebbet Ray Daltontól, Blood Running.

0: slágermegy.
1: Csak igazi mai slágermegy.
2: Sziasztok! A kolléganőmmel együtt én is ott fogok bulizni a Rádió 1 születésnapján. Rádió 1! Csak igazi mai sláger!

0: be you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasár.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
4: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
8: Szevasz, tavasz, hello Frontpro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Frontpro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Frontprót a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Frontpro védelem.
9: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív PCNO-t. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Award-ot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc. Bízhat bennünk.
14: Visszük a pálmát. Csodás mediterrán növények, leanderek, citrusok, olajfák, balkonnövények, évelők és több száz kertészeti termék akár házhoz szállítással is. A 26-os út felújítása alatt is megközelíthetőek vagyunk. Oázis Kertészet Miskolc. Nyitva a hét minden napján. Oázis.hu.
15: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
16: És ez még csak a bemelegítés.
15: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
16: A mosoly több, mint megjelenés. Bízalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdőmedikál fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia várja önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel. Ingyenes parkolással. Teljes körű ellátás egy helyen. Szűrővizsgálatok, gócfutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkóniumpótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás. Ahol a mosoly valódi élményé válik. Erzsébetfürdőmedikál.hu.
17: Hallottál már róla, hogy megnyitott a kapuit a Top Dogva Outlet?
18: Mi? A Top Dogva Outlet? Az meg micsoda?
17: A Top Dog legújabb állateledelés felszerelés áruháza Miskolcon, ami 400 négyzetméteren, óriási választékkal, tartósan alacsony árakkal, egyedi akciókkal és szakértői kiszolgálással várja vásárlóit a Pesti úton, a Misok bevásárló udvarban. Gyere és fedezd fel a Top Dogva Outletet, ahol a kedvenced a főszerep. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Most már három helyen Miskolc.
19: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
20: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Elkezdődött az Avas főutcájának újraaszfaltozása, jelentette be Tóth Szántai József polgármester a közösségi oldalán. Három részen szakaszos lezárások mellett zajlik a Szent György és a Klapka-György utca felújítása. Egy idős kiszolgáltatott helyzetben lévő nőtől csalták ki az ingatlanát és a pénzét Miskolcon. Az elkövetők a nő egészségi állapotát használták ki. Az asszony demenciával él, így nem tudta teljes mértékben átlátni a történéseket. A tánc és a mozgás szerelmeseit szólították meg egy különleges programmal Miskolcon, számolt be róla a Minap. Az esemény célja az volt, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő mozgásformát. 23 és 28 fok között mérhetjük a hőmérsékleti értékeket, folytatódik a kora nyárias idő.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
19: Rádió
0: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátók mögött Wilcox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
21: A Temuron rendelt Juhász Geri, tegyük hozzá gyorsan. Hello mindenkinek, a stúdióban Györke Attila és Wilcox.
22: Hello. Cseh, sziasztok, hello.
21: Minden rendben, jól vagy?
22: Nagyon szuper minden. Észrevetted, hogy összeöltöztünk?
21: Ma is. Akik nézik most esetleg az élő közvetítést a YouTube-on, láthatják, hogy tényleg mit két törpe egymás mellett állunk, nagyon jól nézünk ki.
22: Milyen szép hasonlat.
21: Két fogyókúrázó törpe. Na, hát akkor kezdjük, Wilcox. Mivel indítunk?
22: Egy óriási slágerrel, a Lady Gaga és a Dead Dance, itt a Rádió Live Mixben.
21: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Live Mix, mellettem Phil Cox. Hello, hello!
1: Csá, Hati, köszönjük még egyszer mindenki, csak az elégszerek.
0: Közben itt vannak azok, akik néznek minket YouTube-on. Sziasztok, két Attila, két fehér póló, meg két farmer, mint az ikrek, írt a Rick. Peti május 24-én a Rádió Egy születésnapi fesztiválján ott lesz velünk az első sorban. Sajnos Peti, nem tudom felolvasni a teljes SMS-edet, mert nagyon-nagyon hosszú volt. Hatalmasak vagytok, ma is Pacsi a legnagyobb rajongótok, haj és szakál növesztő Peti Pápáról.
1: Peti Pápáról. Hát Peti az nagyon komoly arc, a hétvégén is ott volt az egyik bulimban, és megbeszéltük vele, hogy természetesen ott is találkozni fogunk vele, és együtt levágjuk a haját meg a szakállát, vagy nem tudom, miért nem ígértél, Peti, hát valami lesz, viszek magammal egy ilyen jó kis hajnyírógépet, megoldjuk.
0: Aztán, hogy miben vannak még a hallgatók? Kata írta, hogy még bent az irodában, túlórában, de legalább tiszoltok. Petinek köszönöm, hogy ma is megmentett a káosztól, nektek meg a jó hangulatot. Valaki még dolgozik. Bence vagyok, éppen tekerek haza, a Margit hídon vagyok jelen pillanatban, legalábbis 5-10 perccel, amikor ezt írta. Olyan jó a zenétek, hogy képzeletben már a hétvégi sörözés van a fejemben.
1: Maradjon csak képzeletben, nehogy itt véletlenül átessél a Lotus oldalára.
0: Budizzunk, budizzunk, milyen zenét hoztál, mit hallgatunk most meg?
1: Nagyon jó hangulattal maradunk a további. És Ed Sheeran és az Azizam itt a rád.

0: Ciao, ciao, ciao, sziasztok.
1: Megkaptad a tapsot.
0: Ja, ja, ja, köszönöm. Most ide is kapcsoltam, hogy halljalak.
1: Május 1-én egy Dodge-es posztban láttalak téged. Nem tudom, hogy privát, vagy a hivatalos oldaladon tetted közzé ezt a fotót.
0: Ez egy sztori volt, szerintem a kisfiammal mentünk dodge-mezni, minden évben el szoktunk menni, ilyenkor elviszem a búcsúba. Általában én ugye szigetszentmiklósi vagyok, és ott a miklósi búcsúba szoktam elvinni, úgyhogy természetesen idén sem maradhatott el a hagyomány.
1: Csak elmondom neked, hogy mit kell csinálni. Minden egyes dodge-mezés után veszel 5 zsetont, és azt jövőre használod fel.
0: Ja, az inflációval számolok, hogy
1: több száz, 200-300 forintokat tudsz ezzel spórolni évről évre, csak mondom.
0: Nagyon rafinált vagy. Szerintem már betárasztod egy pár évvel ezelőtt.
1: Gyerekkoromban csináltam ezt a trükköt, és porul is jártam, képzeld el, mert olyan volt, hogy hát annak idején ilyen 50-60 forintokkal emelkedett mindig a dodge ára. Mindig ugyanazok a dodge-mesek jöttek, én tatai vagyok, és tatára ezek a dodge-mesek jöttek. Csak hogy dupláztak, és ezért baromira nem ment senki dodge-mezni, ott állt üresen a dodge-em, nem használt senki. Én meg nem tudtam ledodge-mezni a zsetonomat, mert hogy azért az elég fura lett volna, hogy mindenféle vásárlás nélkül én ott megyek az autóval.
0: El kellett volna bizniszeljed jó áron ilyen, mert kicsit lehetél volna eleményesebb, hogy kicsit pénzt is csinálja belőle, nem csak, hogy
1: maradt a nyakamon egy csomó zseton. Egyébként, valahol tényleg? Egyébként a gyerekszobámban, nem is tudom, eltéve biztos ott vannak még.
0: Na hozd el, felhasználjuk.
1: Szerintem simán menne bármelyik autó vele. Na menjünk is tovább, zenélünk egészen 6 óráig, ugye Rádió 1 Live Mix. Még gyorsan elmondom, aztán kívánság műsor indul, amiben lesz játék a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel lehet majd páros belépőjegyeket nyerni a kívánság műsorban is, úgyhogy figyelni kell, hogy mikor zenélnek.
0: Saját dalt hoztam magammal, amiben a legendás On The Beach dallama is felcsendül. Kíváncsi vagyok, hogy felismeritek-e ezen Not Ready To Live, itt a Rádió 1 Live Mixben.
1: További jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
0: Yeah.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger meg. Mit hallunk, Vilkox?
1: A saját adat hoztam nektek, a Karambát, ezzel zárjuk a mai live mixet.
0: Jaj, hallgattam volna még egy kicsit ezt a mixet, de hát lassan-lassan már rajtunk van a kívánság műsor. Ne felejtse senki, a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára lehet majd páros belépőjegyeket nyerni. Mit kell tenni? Figyelni a műsort, és amikor jön a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai közül valaki, egy dallal, lehet ugye Cyril, Szemfeld, Accent, Swiss Disco, akkor hívni kell 10-ként a 20-as 311-111-en.
1: Így van, én szorítok nektek mindenképpen.
0: Téged hol lehet látni élőben legközelebb?
1: Természetesen, hogy velem is találkozhatok a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, óriási parti lesz idén is, nem érdemes kihagyni, és hétvégén találkozhatok velem pénteken Szegeden, illetve vasárnap a World is My Radio Show, mint a Rádió Egyen. Attilán, vigyázz magadra, jók legyetek, sziasztok!
0: Jár a taps, Vilkox, köszönjük szépen ezt az egy órát. Hölgyeim és uraim, indul a Rádió Egy kívánság műsor, méghozzá Taylor Swift-tel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Balázson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
10: Fáj a fejem.
11: Hamar elfáradok.
10: Nem szeretek este vezetni.
12: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
16: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
17: One. A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
18: Csendből csinálok pénzt.
19: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
17: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
20: Városi pörgés. Hétvégi kiruccanás. Családi nyaralás vagy vidéki kirándulás? Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
0: Skoda.
21: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
22: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Piscineo?
23: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Piscineo. Válaszd a Datív Piscineo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
25: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
24: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
25: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
26: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
27: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
28: A tűz és munkavédelem a kérdés, akkor Kova Kft. A válasz. Vállaljuk tűzoltókészülékek forgalmazását, felülvizsgálatát és javítását is, akár magánszemélyek, akár cégek részére. De ha matricákra vagy műanyagtáblákra van szüksége, akkor is látogasson el üzletünkbe. Kova Kft. Miskolc, Kisernő utca 15 per a. kovakft.hu.
29: A mosoly több, mint megjelenés, bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdőmedikál fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia vár önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel, ingyenes parkolással, teljes körű ellátás egy helyen, szűrővizsgálatok, gócmutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkóniumpótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás, ahol a mosoly valódi élményé válik. Erzsébetfürdőmedikál.hu.
30: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
31: És ez még csak a bemelegítés.
30: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
32: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
33: Május 24.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti járusokat a fogyasztóvédők. Tavaly, mint egy 500 vizsgált tételt tizedével volt probléma. Új különleges állatok érkeztek a miskolci állatkertbe. A pettyes mintázatú jövevények most ismerkednek az új környezetükkel. A gondozók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szarvasborjak fokozatosan alkalmazkodjanak. Győzelmet aratott hazai pályán a kazincbarcikai férfi labdarúgó csapat. A mérkőzést a Fizliga 32. fordulójában rendezték meg. A Kisvárda második együttesét fogadták, és végül 2 góllal múlták felül ellenfelüket. 23 és 28 fok között mérhetjük a hőmérsékleti értékeket, folytatódik a kora nyárias idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és a Temuron rendelt Juhász Geri, azaz én, Györki Attila mostantól lesi a kéréseket, kívánságokat, de közöttük lejátszik majd egy dalt a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától is. Egy kis segítség, ezt kell figyelni, hogy mikor jön.

0: akkor azonnal tessék hívni a 23111-111-et tizedikként, és adom a páros belépőt a szülinapunkra. Na nézzük, itt egy SMS. Szia Atis, Laza Lali vagyok, éppen kalapén fetrengve hallgatom a műsort meló után. Küldeném a kedvenc dalomat a New Religion-t barátnőmnek Zsófinak, aki még tanul a holnapi vizsgájára. Üzenem neki, ne izgulj, menni fog, utána jöhet a pihenés. És még valakinek küldhetem ezt a dalt. Szia, ki vagy?
1: Csaba.
0: Csaba, kinek és mit szeretnél üzenni?
1: Zarányban szeretném kérni.
0: Csak úgy?
1: Hát, csak úgy né.
0: Csak úgy né. Kapod a dalt te is.
1: Jó, rendben.
0: Hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság, BB Rexa, Faithless és a New Religion.

0: Itt a Rádió 1, 18 óra 18 perc, közlekedési infók. Ezt írta az SMS-t, az 1-es főúton Moson-Magyaróváron a Királyhidai út és a Szent Imre utca kereszteződésénél volt egy baleset. Budapesten több baleset is volt sajnos. A Krisztina körúton például a Hegyaljához közel a felüljárónál írta G, Holli pedig azt írta a Pesti alsó rakparton, a Lánchíd után volt baleset az Erzsébet híd felé haladva. A Rádió 1 forró drótja 20-as 311, 111 jöhetnek még az utak hírei. Melyik dallal folytassuk, mit adhatok neked?
1: Egy Joe Cory.
0: Joe Cory rendel a kívánság műsorban, helyes. Ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer. Kinek küldjük?
1: Édesanyámnak, Irinának.
0: Örülök, hogy ő is a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon szép estét kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen.
2: Hi, I'm Joe Cory, and you're listening to Radio 1.

0: Erőteljes lesz csütörtökön a gomoly felhőképződés, ezt mondják a szakik. Keleten felé lehet zápor, zivatar. A fővárosban 22 fok lesz a csúcs, a szerencsésebb például nyugati területeken lehet 25 fok is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen, ez a Rádió egy kívánság műsor, mivel menjünk tovább? Hello!
2: Igen, én vagyok, és a Purple Disco Machine-től szeretnék kérni egy számot, és küldeném Tibinek.
0: Te meg, ha jól hallom, autózol?
2: Hazafele tartok.
0: Nagyon vigyázz magadra, szép estét!
2: Köszönöm szépen, nektek is!
0: Az infók után érkezik ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint a 400 vagy 500 g

0: reakció a weboldalunkon a rádió1.hu-n, és most is az egyik világsztárunk zenél majd a kívánság műsorban, Bálint. Azt mondtad, hogy a kedvesednek szóljon ez a zene, lenne üzeneted is?
1: Üzeném neki, hogy szeretem, mert ma van a házassági évfordulónk, ráadásul negyedik már, és ő még a munkában van, én viszont már mára végeztem, aztán várom haza.
0: Jól van, nektek indítottuk akkor ezt el. Hölgyeim és uraim, ők is zenélnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és ők a Switch Disco.
2: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: slágermegy.
1: Jó, én ezzel zenét szeretnék kérni. Édesapámnak és anyámnak hozzátennék azt, hogy nagyon-nagyon szeretem a brokkoli krémlevest.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24, pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja négy világsztárral, és amikor ők zenélnek a műsorunkban, akkor páros belépőjegy nyerhető. Halló!
1: Szia, Adri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Adri, ezzel a nagy mosollyal mondd el nekem, hogy kit hallottál adásban, melyik dalt?
1: Switch Disco, I'll Find You!
0: A Switch Disco a Rádió

0: negyedikként.
1: Tényleg?
0: De, igen.
1: Munka után hazafele nagyon jó hír.
0: Mostában senki nem hiszi el ezt nekem.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Most már elhiszed nekem?
1: Igen. Köszönjük szépen! Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Köszi!
0: Szép estét! Csávó! A kívánság műsor is és a játék is pörög tovább. Mutatom a következő nyerődalt. Ezt kell majd észrevenni.

0: közös belépőt. Hajrá, sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Európában minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalvány. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: el piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Nagyon jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Eco Family napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Eco Family. Drogéria. Élelmiszer.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Reklámot hallottak.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha tűz és munkavédelem a kérdés, akkor Kova Kft. A válasz. Vállaljuk tűzoltókészülékek forgalmazását, felülvizsgálatát és javítását is, akár magánszemélyek, akár cégek részére. De ha matricákra vagy műanyagtáblákra van szüksége, akkor is látogasson el üzletünkbe. Kova Kft. Miskolc, Kisernő utca 15 per a. kovakft.hu.
14: Stílus, védelem, minőség. Ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autót stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt.
15: Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu.
14: Auto Design Studio. A tökéletes választás.
16: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
17: És ez még csak a bemelegítés.
16: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
1: Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Elkezdődött az Avas főutcájának újraaszfaltozása, jelentette be Tóth Szántai József polgármester a közösségi oldalán. 3 részen szakaszos lezárások mellett zajlik a Szent György és a Klapka-György utca felújítása. Egy idős kiszolgáltatott helyzetben lévő nőtől csalták ki az ingatlanát és a pénzét Miskolcon. Az elkövetők a nő egészségi állapotát használták ki. Az asszony demenciával él, így nem tudta teljes mértékben átlátni a történéseket. A tánc és a mozgás szerelmeseit szólították meg egy különleges programmal Miskolcon, számolt be róla a Minap. Az esemény célja az volt, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő mozgásformát. 23 és 28 fok között mérhetjük a hőmérsékleti értékeket, folytatódik a kora nyárias idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most! Rádió X!

0: Itt a Rádió 1, 19 óra 5 perc, közlekedési infók. Béla írta, hogy néha torlódik, néha lassú az M1-es. Budapest felé haladva, Tatabánya után, nagyjából Bicskéig. Ezt is szólt ugye nemrég, hogy az 1-es főúton Mosonmagyaróvárnál, a Királyhidai úton, a Szent Imre utca kereszteződésnél volt egy baleset, és Krisztől tudtam meg, hogy szintén baleset volt a 8-as főúton Veszprémnél, a város felé, a 43-as kilométernél. A közlekedési infók után egy üzenet, szia, hallgatunk!
1: Szia, Bertolt vagyok, és Rédo Antón legújabb számát kérném a kollégámnak.
0: Mit csináltok most?
1: Soprontól tartunk hazafelé.
0: Jaj, ti is úton vagytok, vigyázzatok magatokra. Köszi, hogy minket hallgattok, jó utat!
1: Mi is köszönjük!
0: És ha bármikor lejátszok egy dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, tizedikként várom a hívásokat a 0623 111-111-en. Most a legfrissebbet játszom Ray Daltontól, Blood.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön a diszkósít, Bárány Attila, Hanvai PG DJ Junior. Ez még a kívánság műsor, és melyik dalt kérnéd? Szia!
1: Szia! A barátnőmnek szeretnék kérni egy dalt a Rétől.
0: Egészen pontosan kinek?
1: Annának. Nagyon szeretem.
0: Egy nagyon szép szerda estét kívánok nektek.
1: Neked is, köszönöm.
0: Ray következik tehát, Anglia legizgalmasabb popsztárja a jelenben. Ő írt már dalt Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Reggae-nak, Jack Jones-nak, Martin Solveig-nek. Most

0: Csütörtökön, pénteken, szombaton változóan felhős napos időszakok jönnek. Holnap ráadásul az ország keleti kétharmadán lehet a legtöbb felhő, és ott záporok is várhatóak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! 8-tól diszkos itt, addig kívánságműsor. Hallgatunk téged, hogy hívnak?
2: Anna.
0: Milyen dalt kérsz, drága?
2: A Szíriától kérek egy dalt.
0: Cseles. Kinek menjen?
2: A barátaimnak. Adél, Lili, Panni, Zorka és Kamilla.
0: Rendben, drága. Szép estét nektek. Szia!
2: Hello!
0: Akkor egy-két perc, és az infók után indítom ezt a dalt Szíriától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: A minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsópaprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-ig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
7: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
10: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
3: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Hetek, napok kérdése, és május 24-én pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Négy világsztár zenél nálunk, a Rádió 1-es DJ-k, és hogyha a világsztárok a műsorunkban is zenélnek, akkor páros belépőt nyerhet valaki. Halló?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Gábor, azért csörögtél?
1: Gondoltam, hogy bemondom, hogy Strumbling In, a Cyriltől.
0: Cyril a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, és ott lehet, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Megnyerted, mert te vagy a tizedik.
1: Aj, nagyon-nagyon-nagyon király. Szuper. Azt képzeld el, hogy először telefonáltam.
0: És a Rádió 1 születésnapi fesztiválján hányszor voltál már jelen?
1: Még egyszer sem, de most biztos, hogy ott leszek.
0: Nagyon úgy tűnik. Figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Nagyon jól fogod magad érezni, ezt most mondom.
1: Abba biztos vagyok. Én is.
0: És vannak még jegyeink, drága Rádió 1-esek, úgyhogy holnap is tessék figyelni, mikor zenélnek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának.

0: Aki igazi mai sláger megy, közöttük egy újdonság érkezik, erre kérek majd egy nagy hangerőt. Előtte egy üzenet, szia!
1: Jó napot! Én Melanie lennék, és anyukámnak szeretném küldeni, mert négy napja van máma. Kivált nap van!
0: Anyát akkor meglepjük a legeslegújabb David Guetta dallal.
1: Tökéletes!
0: Hölgyeim és uraim, az egyik legfrissebb zenénk itt a Rádió 1-en, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között. Perceken belül pedig a diszkós itt indul 8-tól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24 pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Ha tűz és munkavédelem a kérdés, akkor Kova Kft. A válasz. Vállaljuk tűzoltókészülékek forgalmazását, felülvizsgálatát és javítását is, akár magánszemélyek, akár cégek részére. De ha matricákra vagy műanyagtáblákra van szüksége, akkor is látogasson el üzletünkbe. Kova Kft. Miskolc, Kisernő utca 15 per a. kovakft.hu.
12: Visszük a pálmát! Csodás mediterrán növények, leanderek, citrusok, olajfák, balkonnövények, évelők és több száz kertészeti termék akár házhoz szállítással is. A 26-os út felújítása alatt is megközelíthetőek vagyunk. Oázis Kertészet Miskolc. Nyitva a hét minden napján. Oázis.hu.
0: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti járusokat a fogyasztóvédők. Tavaly, mint egy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma. Új különleges állatok érkeztek a miskolci állatkertbe. A pettyes mintázatú jövevények most ismerkednek az új környezetükkel. A gondozók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szarvasborjak fokozatosan alkalmazkodjanak. Győzelmet aratott hazai pályán a kazincbarcikai férfi labdarúgó csapat. A mérkőzést a Fizliga 32. fordulójában rendezték meg. A Kisvárda második együttesét fogadták, és végül két góllal múlták felül ellenfelüket. 23 és 28 fok között mérhetjük a hőmérsékleti értékeket, folytatódik a kora nyárias idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Diszkó!
4: Discussion. A Rádió Egyen DJ Juniorral egy fantasztikus.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

ütközése minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz a következő három óra, zseniális zenékkel és zseniális DJ-kkel. Jamina indítja nálunk a szerda estét. Hello, Jami!
1: Hello, Geri, szevasztok! Megyek fellépni, úgyhogy szeretném magamat és titeket is egy picit pörgetni. Úgyhogy kezdjük még hozzá Joel Corey-val és a Stay a Little Longer. Maradjatok velünk, itt vagyunk a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show szerda este, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, az új Bob Sinclair dal jön, Tiszta nyár.
1: Így van, igen, nagyon örülök, hogy azért ilyen dalokat is tudunk itt pörgetni, hiszen ezzel már tudunk hangolódni a nyárra, nyárra pedig már majd kis újból fogjátok kirázni a fesztiválokon, úgyhogy jön egy újdonság, Bob Sinclair és ki lesz a közöse. Ez az I Can Wait itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-es.

0: kértek egy kis időt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, kitől veszem át a pultot, és kinek fogom átadni, tehát ez egy óriási vállalás lesz. Na mindegy, legyen mondjuk szemfelt, itt biztosan az jön a következő egy percben, vagy két percben, ez pedig a Heart Like Mine. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: dance és house zenék minden este 9-től csak a Zörd is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jaminával most kezdünk még csak belelendülni. Maradjatok, jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Szói mögött ne felejtjétek, jövő héten indul Balázsék délutáni országjáró turnéja. Az első állomás május 11 Győr Széchenyi tér. Balázsék 5 és 8 között lesznek majd ott délután. Előttük pedig Jaminával mi fogjuk nekik előmelegíteni a terepet. A rádió egy live mixben, úgyhogy várjuk a helyszínre, tehát Győrbe, a Széchenyi térre. Az igazi nagy Jamina rajongói csoportokat, lehet, hogy még belépőket is adunk nektek a születésnapi fesztiválunkra. Most pedig jön a Tolvaj Renivel közösen készített dalod.
1: Nagyon kellett ez a dal, hogy beindítson minket is, meg úgy beindítsa majd ezt a nyári fesztivál szezont, úgyhogy egy picit ugye erősebb aljjal készült. Jamina és Tolvaj Reni közöse, ez a Feel the Fire.

0: illetesen nagy sláger lesz ez a zene idén nyáron. Alex Kenji és a Bambolé a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem 11-ig Yamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. És nézzük, hogy mivel jössz most, Yamin.
1: Nagyon szeretem az olyan dal-

0: világ végére, ti viszont nem menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pure Beat.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk!
1: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztos rácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Kezdjünk is bele, finoman indítjuk a mai mixet, érkezik az angol slágergyáros, ő nem más, mint Cigala, és az egyik kedvencünk tőle, ez a Riptide című track, ezzel kezdünk itt a Girl Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: és a Wild Ride a rádió egyen a Word is Mine Radio Show-ban Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hoztál egy friss Mark Knight zenét ma estére.
1: Így van, egy igazi house gyöngyszem érkezik, és nagyon örülök neki, amikor keresek, nézelődök az interneten, mik az új dalok, megjelenések, és belebotok egy ilyen igazi minőségi zenébe, amikor visszaköszönnek az igazi klasszik house jegyek a dalban. Ez manapság nagyon ritka, és hát ki is lenne a dal készítője, aki tud még hozni ilyen hangzásvilágot? A Tool Room Records kiadó tulajdonosa, a house és a tech house stílus nagykövete, ő nem más, mint Mark Knight, és az egyik legfrissebb megjelenése Clap Your Hands. Ezzel megyünk tovább itt a Word is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: új megjelenése volt, a flow nagyon vagány, nagyon-nagyon trendy.
1: Igen, imádom egyébként, ezt kocsiban nagyon sokat szoktam hallgatni, és ha jól tudom, hogy a Christopher nyomja a rappet benne?
0: Bizony, ez Christopher rap része, ez Christopher hangja, csak addig csűrte csavarta az AI segítségével, hogy rá nem ismerne, szerintem még az anyukája sem.
1: De zseniális, azt kell mondjam. És hát egy olyan dallal megyünk tovább, amit tökéletesen érik erre a dalra. 12:30 után már egy kicsit tekerünk a tempón, jönnek az igazi vámozgató zenék, azok a dalok, amik már nem csak itt a rádióban, hanem a klubokban is megállják a helyüket. Főleg ez a dal, ami az idei évben szerintem az egyik legnagyobb klub bomba jelenleg, a német DJ-től, Martin Bux-tól, aki egyébként nemrég járt Magyarországon, és ez egy személyes kedvencem tőle, ez nem más, mint a Velorum. Ezzel megyünk tovább itt a Velorum Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Calvin Harris, Jesse Reyes és az Ocean éjfél felé közeledve szerda este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb

Igazi mai slágerek megállás nélkül itt a Rádió Egyen, Felix Jen és a Sáusz duó. A folytatásban nehéz időkben mindig számíthatunk a Sáusz zenéjére, ezt most már kijelenthetjük. Ugye annak idején a pandémia alatt jöttek ki a Love Tonight dalukkal, aminek a fő üzenet az volt, hogy tartsunk ki, itt vagyunk egymásnak, nem sokára vége, ne vesszen ki belőlünk a remény, stb. És most itt van a Walk With Me, amikor egyre több ember elmagányosodik. Ők kézen fognak minket, és megígérik, hogy örökké a barátaink lesznek. Hozom a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Joel Corey, egy korábbi születésnapi fesztivál sztár fellépő, aki akkor elmesélte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon járt.
1: I've been to Budapest like as a tourist many times. Like we come with my friends years ago and we had like it was my friend stag do.
0: Vagyis hát ilyen legény búcsús brit banda egyik része volt, amikor az egyik barátjának volt itt a legény búcsús eseménye. Lehet, hogy elsétáltunk a félmeztelen söröző Joel Corey mellett, aztán nem is tudtunk róla. Az idei buli május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban lesz. Sirius Sam Felt, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k. Jövünk nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan dal, amit a héten is hallhattunk már a live mixekben, több DJ-nk is játszotta, egy óriás nagy klubklasszikus, újra töltve. Faithless és az Insomnia, hát elképesztőd az eredeti már 31 éves idén. Fú, telik múlik az idő. Egy vadi új köntös kapott Bibi Rexának köszönhetően, egyébként a Faithless-szel közösen hozták ki ezt a dalt idén tavasszal. Az énekesnő közelgő negyedik stúdióalbumán is ott lesz majd. Ez a New Religion.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. David Guetta, egyik kedvenc DJ-em Hype-oton a folytatásban, sőt, hát ők kollégák is. Például közösen készítettek el egy hivatalos remixet Ray, Where's My Husband dalához. Ó, Hype-oton, utólag is boldog születésnapot, 1999-es évjárat, és most áprilisban lett 27 éves. Ezt a dal pedig aktuálisan nagyon szeretjük tőle, Norma Jean Martin vokájával, ez az Out of My Head Hype-otontól. A Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például Ray. Hogy kicsoda Ray? Hát a zenei szakma által is igazán nagyra becsült londoni születésű énekesnő, dalszerző és producer, ez is egy nagyon fontos titulusa, 1997-es évjárat és 2024-ben a Brit Awards-on történelmi rekordot ért el, egy éven belül 6 díjat bezsebelt. Nem rossz. A dalaiban keveredik a pop, az R&B, a jazz, és ezt most nagyon-nagyon szeretjük tőle, Where is my husband? Ray dalát hozom már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Igen, megy a folytatásban pedig klasszikus esete az alvós lágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen, a mémeknek köszönhetően.